0: helyeken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen. Ezért az új hídpálya már törés nélküli lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchídat 1849-ben adták át, ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchídnak vannak, voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át, és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NéBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai Lövőház utcában található lőház épülete 1885-re készült el német reneszáns stílusban. Pincéjében két szobát, két konyhát, kamrát, borospincét és raktárt alakítottak ki. A földszinten díszterem, pihenőszoba, játékterem, éttermek, öltözők, töltőterem és egy lövőcsarnok fogadta az akkor már budapesti polgári lövészegylet látogatóit, az arisztokratákat, politikusokat és a művészvilágot is. A budai arisztokrácia ismert találkozó helye lett. Gróf Andrássy Gyula péntekenként itt látta vendégül a liberális páholyát. A király látogatásokról feljegyezték, hogy egyik alkalommal Erzsébet királyné, azaz Sziszi nyitotta meg a táncot a bálteremben. Az 1920-as években megépült a fedett terasz. A 30-as években a kastély étterem és kávéház rangos szórakozó helyé vált. Az 1932-ben Raj Rezső tervei alapján kibővített Lövölde épület együttese ebben a formájában állt fenn egészen a II. Világháború végéig.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás éri az Országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palota őrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A magyar országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NéBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árusították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: könnyedebbé tegyük, és ezért az utolsó koncert után, szintén hagyományosan most is lesz egy kerti mulatság, ez körülbelül este 8 órakor lesz. Itt egy egyszerű, tulajdonképpen egy ilyen kerti gulyáspartit kell elképzelni, ahol persze természetesen találkozunk a közönséggel, itt beszélgetések alakulnak ki, tehát itt aztán egészen, hogy mondjam, személyessé válik a közönségünkkel való viszony, ami szintén nagyon fontos zenekarunknak.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést, jövünk mindjárt vissza. Vendégem Pilc János, a budapesti vonósok koncertmestere.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Pilci János, a budapesti vonósok koncertmestere. Hát idén elég sűrűn fesztiváloznak, hiszen az Óbudai Társas Körben lesz a 8. Óbudai Zenezug Fesztivál, azonban Pápán részt vesznek a Haydn Fesztiválon is, hát olyannyira, hogy ez önökhöz kapcsolódik, hiszen önök rendezik meg.
1: Így van, ennek a fesztiválnak tulajdonképpen már egy nagyon hosszú története van, ugye az, hogy ez a 29. Haydn Fesztivál, ezt el lehet képzelni, hogy ez tulajdonképpen a zenekar még fiatal kora óta zajlik, hiszen idén, vagyis jövőre 50 éves a zenekar. Ez eredetileg egyébként Eszterházán, tehát Fertődön kezdődött, akkor, amikor még az ottani kastélyban nem túl sok ilyen hasonló esemény volt, és aztán egy néhány éve ez átkerült, és a pápai Eszterházi kastély ad most már helyet ennek a fesztiválnak, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kedves, hogy úgy mondjam, gyerekünk, akiről nagyon-nagyon nem szeretnénk sohasem lemondani, annyira nem, hogy egyébként fejünkbe vettünk egy kis érdekességet, még hozzá azt, hogy minden évben azt a Haydn szimfóniát adjuk elő, a hányadik fesztivál éppen zajlik, tehát most idén a 29-es számú, 29-nek írt Haydn fesztivált, egy Haydn szimfóniát fogjuk eljátszani. És hát nagyon reméljük, hogy majd végig fog menni az összes, persze ezt már nem mi fogjuk befejezni, ha ez így lesz, hiszen 104 szimfóniát írt József Haydn.
0: A különböző műfajok megmutatása is koncepció a Haydn fesztivál apropóján?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen azt sajnos nem tudhatom, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt hogyan zajlottak Haydn fesztiválok. Én magam 15 éve vagyok koncertmestere a Budapesti Vonósok Kamarazenekarának. De a mostani műsor az igazából úgy néz ki, hogy mind a mellett, hogy természetesen Haydn művei vannak a reflektorfényben, tehát mindig a legelső darab, tehát a nyitókoncertnek az első száma az mindig az aktuális sorszámú Haydn szimfónia, és természetesen nagyon fontos a klasszikus zene, de mint minden fesztiválon, és ugye itt ez igazából egy szabadtéren zajló fesztivál, itt is azért teret kapnak azok a művek, vagy azok az irányzatok, amik egy kicsit túlmutatnak a szigorúan vett klasszikus kereteken. És tulajdonképpen ezt megpróbáljuk ezt a kettőt ötvözni, és egyébként rájöttünk, hogy nagyon-nagyon sokszor nagyon jó kiegészítik egymást ezek a különböző, hogy úgy mondjam, irányzatok. Mint ahogy időnként különböző korok zeneszerző is nagyon-nagyon jó reflektálnak egymásra. Hogyha most ki kéne emelnem valamit, akkor talán ez egy számunkra egy nagyon kedves és nagyon érdekes koncert, pont a második, ahol a Sárik Péter trióval játszunk együtt, és hát ugye ők egy fantasztikus csoportosulás, ez a trió, egy jazz trió, akik viszont szintén nagyon-nagyon közel állnak a klasszikus zenéhez, és ugye ismertek a Bartók feldolgozásaik, és igazából Bartókot játszunk velük. Szóval tulajdonképpen van egy olyan közös, hogy úgy mondjam, nyelvünk, ami őket is érdekli, és ami nekünk is első rendű fontosságú, tehát hogy hogyan játszunk, mennyi Bartók zenét tudunk játszani, és hogyan, és ezt a műsort már egyébként többször előadtuk együtt, persze természetesen a Haydn Fesztiválon még nem, és azt hiszem, hogy most is nagy örömmel fogjuk játszani.
0: A Sárik Péter trió abszolút otthon van a klasszikus zenében is, és hát kiválóan elegyítik a különböző műfajokat. A Jazzation koncert első felében Haydn Császár kvártettje csendül majd fel. Ugye itt a fesztivál névadóját vonós zenekari megszólalásban lehet majd hallani. Hogyan készülnek például erre a koncertre?
1: A koncert szintén egy kicsit tulajdonképpen egy átmenet valahol a klasszikus zene, illetve a picit más nézőpontból előadott, szintén klasszikus zene között. Igazából évek óta a terveink között szerepelt, hogy ezt a vonós nézést eljátsszuk. Ugye köztudott, hogy kamarazenekarok nagyon szívesen játszanak időnként olyan vonós négyeseket, amelyek nagyon jól szólnak nagyobb apparátusokon. Tehát erre már régebben is voltak különböző próbálkozások, tehát Leonard Bernstein is a bécsi filharmonikusokkal ugye eljátszotta a késői Beethoven kvartetteket, amik szintén nagyon nagy felfedezés számba mentek akkoriban, mikor ezeket elkezdték játszani. És egy kis kamarazenekarnak pedig különösen nagyszerűen tudnak állni olyan vonós négyesek, amik, hogy is mondjam, csak tehát egy bőgővel, és egy kicsit feldúzasztott vonos létszámmal, egy kicsit másfajta hatást tudnak elérni, és mi is mi erre a pont a Kaiser Quartettet éreztük nagyon-nagyon alkalmasnak Haydn-tól, és mivel ez egy Haydn fesztivál, ezért úgy éreztük, hogy az utolsó koncerten mindenképpen muszáj eljátszanunk tőle egy olyan valamit, amit egyébként még soha nem játszottunk. Uh-huh. És ez párosul aztán majd tulajdonképpen a jazz és együttessel közös Vivaldi négy évszak feldolgozása, ami azt hiszem, hogy talán a négy évszak az a darab, ami nagyon-nagyon sokféle előadásban szólalt már meg a világtörténelme. Azt hiszem ez a legtöbbet feldolgozott és a legtöbbet idézett klasszikus mű, de ez az a fajta darab, amit tulajdonképpen nem lehet elégszer, és nem lehet elég sokszor, és elég sokféle módon megszólaltatni, mert mindig lehet benne valami érdekeset találni. Ugye eleve a programjából kiindulva, hiszen ugye tudjuk, hogy ezek egy szonettekre épül négy hegedű verseny, tulajdonképpen egészen fantasztikus hatásokat ki lehet találni, és ebben egy nagyszerű partnerre találtunk egy pár éve a Jazz Station együttessel, és mi nagyon reméljük, hogy ez egy jó zárása lesz a Haydn Fesztiválnak.
0: Ugye most ugrottunk egy nagyot az időben, hiszen a Haydn Fesztivál július 17-e és 19-e között zajlik majd, de garantáltan eljön. Ez is. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést mi is, nem sokára Pilc Jánossal, a budapesti vonósok koncertmesterével.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Pilc János, a budapesti vonósok koncertmestere. A nyár kellős közepén kitelepülnek majd Pápára, ott lesz a Haydn Fesztivál. Az előbb szépen megbeszéltük a fesztivál végét, de az elejéről nem sok szót ejtettünk, pedig akkor például Bogányi Bencével adnak majd közös koncertet.
1: Így van, nem ez az első alkalom, hogy Bencével játszhatunk. Igazából a fagott, ami ugye az ő hangszere, nem egy tipikus szóló hangszer, tehát tudjuk, hogy egy zenekari, inkább egy mély fekvésű hangszer, amin talán kevésbé szoktak hatalmas versenyműveket, vagy nagyon csillogó darabokat eljátszani, és azt hiszem, illetve nem is azt hiszem, hanem biztos vagyok benne, hogy Bogányi Bence az egyik olyan valaki, aki ebből a fagottból egy egészen fantasztikusan szóló hangszer tud varázsolni, és erre tulajdonképpen egy ragyogó alkalma lesz a Mozart fagott versenye, ami ugye nagyon jó harmonizál a Haydn 29. szimfóniája után. Ráadásul ez egy kicsit megbolondított Mozart lesz, mert itt különböző hangverseny áriák is fognak szerepelni a fagott verseny mellett. Tehát tulajdonképpen Bogányi Bencének lehetősége lesz arra, hogy a fagott minden oldalát bemutathassa. És hát nagyon-nagyon várjuk ezt a koncertet, mert tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy egy nagyon baráti viszonyban is vagyunk ezzel a kiváló művésszel.
0: A Haydn Fesztivál is 3 esti koncertet tartalmaz. Ez mennyire kíván feszített tempót a budapesti vonósoktól?
1: Ez nagyon feszített tempót kíván. Nagyon-nagyon intenzív próba periódus, illetve periódusok előzik meg mind a két fesztivált, és persze a két fesztivál nagyon közel van egymáshoz, és természetesen ilyenkor szinte összecsúszik a felkészülés, úgyhogy mondhatom, hogy heteken át egész nap próbálhatunk, és kell is próbálnunk, viszont ez hál' Istennek, ezen mindig átsegít a munka nagyságán és nehézségén az, hogy nagyon-nagyon jó a viszony a tagok között. Tulajdonképpen hagyományosan olyan a tagságunk, hogy mindenki nagyon szívesen segít a másiknak. Nagyon-nagyon baráti a légkör, nagyon kellemes, nagyon kedves. Én nem tudnék elképzelni igazából jobb közeget egy ilyen zenei társuláshoz, ahol pedig hát nyilván a munka hevében természetesen történhetne mindenféle olyan dolog, ami esetleg félrevisz minket a céltól, de hál' Istennek soha nem történik. És én nagyon kívánom, hogy a zenekar mindig is maradjon ilyen.
0: Úgyhogy nekiugorhatnak a következő 50 évnek.
1: Hát örömmel.
0: Hogyan ünneplik majd meg jövőre az 50. jubileumot?
1: Igazából még csak, lehet, hogy egy picit már el vagyunk ezzel késve, mert még csak így elképzeléseink vannak, mert pont most ezekben a hónapokban valahogy annyi koncert jött össze számunkra, hogy tulajdonképpen nem tudtunk még leülni, és teljesen pontosan átbeszélni, hogy mik lesznek azok a rendezvények, hogy hogyan szeretnénk azt megmutatni magunknak is, és a közönségünknek is, hogy mi hogyan éltük meg ezt az 50 évet. De egész biztos, hogy nagyon-nagyon intenzív, és nagyon-nagyon nagy örömmel várjuk ezt az alkalmat. Azért ezt nem olyan nagyon sok együttes mondhatja el magáról, hogy 50 évet tulajdonképpen ilyen sikerekben és ilyen módon, hogy úgy mondjam, élt meg, és ennyi koncertet adott, és ennyi lemez csinált, és ennyi turnét, és ez óriási, és hát nagyon igyekszünk, hogy ez továbbra is megmaradhasson.
0: Hát és ez a legjobb, hogy a koncertek miatt nem jut most idejük az ünnepi év szervezésére.
1: Így van, talán majd nyáron, amikor ezek lezajlottak, akkor majd számot tudunk vetni önmagunkkal. Persze aztán már jönnek azonnal a következő céljaink, több érlet sorozatunk is fut párhuzamosan, úgyhogy szerencsére nem panaszkodhatunk.
0: De most a soron következő 2 fesztiválhoz kívánok nagyon sok sikert. Ugye az egyik az Óbudai Társaskörben a 8. Óbudai Zenezug Fesztivál, a másik pedig Pápán a Haydn Fesztivál júliusban. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát azt kívánom, hogy sokszor beszélgessünk a következő 50 évben is. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
0: Pilc János, a budapesti vonósok koncertmestere volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Berlin után Párizsban tárgyal Magyar Péter. Kampány indult a hazai gyümölcsök népszerűsítésére, felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is folyamatban vannak. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébihja szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi között sportrendezvényeken és digitális platformokon. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban napközben a Kerepesi úton, a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttal a Dózsa-György útig rendezvény utó munkálatai miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof-Pálma sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégenként lezárják a Pesti Alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Jó
1: Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok! 2026. június 3-a van, szerda reggel, 7 óra, elmúlt 6 perccel. Ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon is elindult a nyitány, és egészen 10 óráig rádiózhatunk együtt. Már is felcsendel Händel G-dur Concerto Grossójának a második tétele a budapesti vonósok előadásában. Ezzel kezdjük tehát a mai műsor, de előtte ismertetném a nyitány mai tartalmát. Echo Flight, a szabadság tánca a város felett előadásra hívjuk meg a hallgatókat a reggeli express rovatban. Az Echo Flight 2025-ben Magyarország, Csehország, Franciaország és Spanyolország városaiban hívta fel a figyelmet a fenntarthatóság kérdéseire. A nemzetközi turné után 2026 júniusában ismét Budapesten látható a Flock projekt társulatának különleges vertikál tánc előadása, 20 méter magasan zajló új cirkuszi produkció június 4-én és 5-én érkezik a Flock Légszínházba, ahol az épület ikonikus 27 méteres tűzfalán elevenedik meg a szabadság, a közösség és a természet kapcsolata. A reggeli express rovatban Simor Ágnes, a társulatvezető rendezője lesz a vendégem. 8 óra után pedig Farkas Róbert karmesterrel fogok beszélgetni, hiszen 5 év után leköszön a MÁV szimfonikus zenekar vezető karmesteri posztjáról, akinek pályafutásának ez igen jelentős állomása volt, és örömmel tér majd vissza egy-egy koncertre. Az új évadban egyébként a 2026-os karácsonyi koncertet ő fogja vezényelni. Ezután pedig jött egy bejelentés is, hogy megkapta az év karmestere díjat, így van bőven miről beszélgetnünk Farkas Róbert karmesterről, milyen tervei vannak, hogyan fog alakulni a következő időszaka. 9 óra után pedig a Múzsa rovatunk jelentkezik. 10 éves álomból ébred a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rózsika előadása. A Diótörő és a Hattyúktava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban a Magyar Nemzeti Balett műsorára. Az Operaházban 2026. június 6-a és 16-a között a nemzetközi hírű alkotó Sir Peter Wright koreográfiájával látható 4 szereposztásban a Magyar Állami Operaház zenekara és a Magyar Nemzeti Balett Intézet közreműködésével. Erről fogok beszélgetni Solymosi Tamással, a Magyar Nemzeti Balett igazgatójával. Egy igazán izgalmas és sokszínű műsorral várom tehát önöket a következő 3 órában. De mielőtt elfelejteném, van bizony nekünk egy játékunk, úgyhogy most figyeljenek. Az 1001 éjszaka előadás nem csak egy kalandos mese, hanem mély emberi történetek és örökérvényű értékek fűzére is, amely a Magyar Színházban fut nagy sikerrel. Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István a világirodalom egyik legszínesebb és legösszetettebb gyűjteményét hozta színpadra, ahol a szerelem, a hűség, családság és ármány fonódik össze. Seherázádi meséi nem csak a király szívét, hanem a közönségét is megkódítják, miközben a karakterek sorsán keresztül olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek ma is aktuálisak. Mi a hűség valódi értéke, hogyan győzhetjük le félelmeinket? A történet magával ragad, és ahogyan haladunk előre, ráébredünk, hogy minden kaland mögött mélyebb emberi drámák rejtőznek, miközben az érzelmekkel teli lírai dalok és a pörgős betétek váltakozása izgalmas zenei ívet adnak az előadásnak. Ezt a fantasztikus történetet most a hallgatóink is átélhetik, hiszen a játék kérdésre helyesen válaszolók között kisorsolunk egy családi belépője csomagot, amely 5 fő részére szól. Június 6-a szombat 19 órakor kezdődő 1001 éjszaka meséi című előadásra a Magyar Színházba. A kérdésem pedig a következő: milyen lény a dzsin? Az A válasz egy cinikus, zsimbes, zöld szörmók, a B válasz kívánságokat teljesítő szellem, a C válasz egy mókás és varázslatos tündér. A helyes válaszokat a játékkukac.klasszikradio.hu e-mail címre várjuk 19 óráig, tehát milyen lény a dzsin? A. Egy cinikus, zsémbes, zöld szörmúk, B. Kívánságokat teljesítő szellem, vagy pedig C. Egy mókás és varázslatos tündér. Küldjék el a helyes válaszaikat!

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitányt. És bizony már új témakörünk van az útravalóban, a Mindfulness, avagy a tudatos jelenlét témaköréből érkezik minden egyes nap. Egy-egy idézet. Carolina Maas, amerikai írónőtől érkezik a mai napon a gondolat, aki 10 könyvet és számos hangfelvételt jegyzett a misztikáról és a wellness témakörében. A legismertebb műve a Lélek anatómiája című könyv, illetve az Egészség megteremtése című könyvet is sokan ismerik. Többször is vendég volt az Oprah Winfrey Show-ban, illetve saját TV sorozata is volt, amelyben meghitt műhely munkák keretében tárta fel az élet spirituális és pszichológiai akadályait. És hogy ő mit gondol a tudatos jelenlétről, ez jön a folytatásban. A lélek mindig tudja, mit tegyen a gyógyulása érdekében. A kihívást az elme elcsendesítése jelenti.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Simor Ágnes, a Flock Projekt Légszínházi Társulat társulatvezetője, rendezője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Eco Flight, a Szabadság Tánca a Város Felett című előadásra hívjuk meg most a hallgatókat, amely június 5-én érkezik a Flock Légszínházba. Ezt az anyagot, akkor rengeteg kérdés jutott eszembe, hogy vajon mi volt először, a cirkusz, vagy az, hogy lehet szabadon szállni, illetve mikor történt az meg, amikor úgy döntött, vagy mi volt az a pont, hogy ezzel érdemes úgy foglalkozni, hogy egy ilyen társulatot létrehoznak, és ezt vezetni fogja, rendezni fogja, és szerte a világban elvinni. Tudom, ez most egy összetett kérdés lett, de ennyi minden jutott eszembe elsőre.
2: Nem baj, én nagyon szeretem az összetett kérdéseket, mert alapvetően mi is összetett módon dolgozunk, úgyhogy azt hiszem, hogy ez meg is határozza a munkát, és részben választ is oda kérdésre, mert hát igazából nyilván van egy személyes indítatása, tehát onnan indul a dolog, hogy gyerekkoromtól kezdve a legmagasabb fáknak a tetejére másztam föl, és olvastam könyveket, vagy kúsztam, másztam mindenhova, és nagyon-nagyon szerettem magasban lenni alapvetően. De maga az előadás és maga a munka, az nálam mindig egy színházi munka. Tehát tulajdonképpen egy színházi, vagy a színház és a tánc határán levő történetből, vagy műfajból indulunk ki. És ez nagyon korán, tehát így az első munkáimban ilyen 20 évesen, amikor még csak éppen hogy csak kísérleteztem a levegőben levéssel, mert akkor is csináltunk olyan előadásokat, ahol valamilyen módon megjelent a levegő, vagy kapcsolódott a színházi előadásba ez az elem. 2013-ban volt módom Spanyolországban találkozni a vertikális tánccal. Ez világszerte szűk körben ismert, hiszen 20-30 társulat

0: van, aki ezt szakmai szinten űzi a világban, hiszen ez egy nagyon nehéz és nehezen megszervezhető műfaj, hiszen 20-40 méteres házaknak az oldalán tartózunk, forgunk, pörgünk, repkedünk, de igazából nálam hamarabb volt az, hogy egy olyan vízió, egy olyan mondandó valami, amit ki szeretnék fejezni, és igazából rengeteg olyan meselőadásom is volt korábban a Simorátán cirkusszal, ahol egyszerűen a képzelet nem szabott határ, tehát hogy valahonnan onnan indult a dolog, hogy amikor van egy földi jelenet is a földön zajlik, de közben valami a levegőben is zajlik, teljesen mindegy, akár csillagok vagy bármi, akkor az miért nem mozoghatna fönt a színpadon, nem pedig lent. Úgyhogy ahogy az embernek a képzelete szárnyal, és azt gondolja, hogy lehet különböző szinteken létezni, vagy ahogy egy vásznat felfestünk, és az egészet ki akarjuk tölteni, valahogy így ez a színpad egészének a kitöltéséről szól, és arról, hogy néha ezek a mondandók, mondanivalók is igényelték azt, hogy megjelenjenek különböző síkok, különböző értelmezési rétegek, különböző térbeli rétegek, fönt és lent, mélyen és magasan lenni, és hát az, hogy ez nyilván nem fordult volna elő, hogyha nekem nincs egy ilyen légi akrobatikus indítatásom, tehát saját magam is szeretem megtapasztalni azt, hogy milyen a levegőben dolgozni, úgyhogy így ugye miatt ezek az elképzelések színházilag magával a technikával egyre jobban összefortak, és így alakult ki az, hogy hát hogy tulajdonképpen létrehozunk egy légszínházat, ami itthon egyedülállói már 10 éve működik, de maga a budapesti helyszín, mint egy állandó légszínházi tér, ahol vagyunk, ezt az utóbbi 2 évben sikerült megtalálni, idáig a világban, meg vidéken, az ország különböző pontjain repkedtünk, különböző helyek, folytatjuk is, de azért az, hogy Budapesten lesz egy állandó légszínházunk, azért nagyon nagy lépés számunkra.
1: Hiszen egy-egy ilyen előadáson ugye vannak vertikális táncosok, vannak színészek, zenészek, hiszen élőzene van, van fényfestés, tehát tényleg az összművészet, illetve az, hogy nagyon sok rétegű, ez itt is tetten érhető. Most a június 4-e és 5-ei előadás szerintem azért a története is érdekes, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy miről fog szólni a darab.
0: Igen, ez azért érdekes, mert igazából a ökorepülésként fordíthatnánk magyarra az ökoflightot, tehát itt ez nem véletlenül jelöli meg ezt, hogy hogyan tudunk a természetre odafigyelni, ahhoz kapcsolódni. Amikor megszületett ennek az előadásnak a gondolata, amit most ugye 2. éve játszunk, de most van az az alkalom, hogy nem külföldön játszunk, hanem vissza tudjuk hozni Budapestre, úgyhogy ez egy különleges alkalom a nézőknek, hogy Budapesten megtekinthető. Amikor 5 évvel ezelőtt igazából megszületett az előadásnak a terve, akkor azt gondolom, hogy fizikailag egy nyomasztó dolog volt számunkra azt érzékelni, hogy milyen szintű szemetelés, hulladék és teménytelen felesleges anyag kerül kidobásra, így a fogyasztói társadalom által. És volt egy olyan pont, amikor valahogy ugye az egész társulatban, vagy mindannyian azt is éreztük, hogy ez zavar minket annyira, hogy ezzel akarunk valamit kezdeni. Tehát nagyon sokszor az alkotás abból születik meg, hogy van egy olyan társadalmi dolog, van valami, ami körülvesz minket, és ami nem hagy nyugodni egyszerűen. És összekapcsolódott itt egyfajta társadalmi tevékenység az alkotó munkával, mert hogy eldöntöttük, hogy mi az egész előadást teljesen újrahasznosított jelmezekből szeretnénk megvalósítani. És először egy szemétszedő kampányt indítottunk, tehát beszéltünk a társulaton belül, itt mindenki nagyon multifunkcionális, tehát van, aki repked a levegőben, de közben jelmezeket tervez, van, aki repked a levegőben, de közben marketinges szakember, vagy mindannyian ilyen sokféle módon kell önjáróak legyünk ahhoz, hogy egy ilyen független csapatot életben tartsunk. És ahogy átbeszéltük így a jelmezes csapattal, vagy a jelmez tervezővel, aki Drávai Zója ebben a társulatban, akkor meghatároztuk, hogy milyen típusú szemetekre van itt szükség, tehát, hogy zöldséghálókra, kávékapszulákra, palackokra, ilyesmikre, és igazából ilyen kampányt indíthatunk, ahol ezeket gyűjtöttük konkrétan, felhívásokat hoztunk létre, és gyűjtöttünk szemetet, és ebből a szemétből állt össze az előadásnak egyébként a gyönyörű szép jelmeztára, ami messziről sem lehetne megmondani, hogy ez szemétből készült, de ez nagyon is fontos számunkra, hiszen az egész tulajdonképpen ennek a feleslegességét fejezi ki, vagy azt is, hogy hát mi gyönyörű szépen ugrálunk, förgünk, forgunk ezekben a jelmezekben, de ezek mégiscsak olyan kupakok és kapszulák, amikbe a körülöttünk levő élővilág nagyon sokszor fennakad. És hát ez egy határjáték, ahol mi azzal játszunk, hogy fönn vagyunk a levegőbe, és ezekkel röpködünk, de azért mutatunk azért ezzel egyfajta groteszk tükröt a társadalmunknak, hogy is van ez igazából, mi az, amire úgy érezzük, hogy oda kéne figyelni, ha már így össze szeretnénk kötni az eget és a földet, akkor hol van a problémák, amivel valamit lehetne kezdeni.
1: Hogy épül fel az előadás? Tehát amikor mondjuk a táncosok táncolnak, vertikálisan táncolnak, akkor az egy fő hangsúly, és az felhívja valamire a figyelmet, vagy amikor lent vannak a földön, vagy minden összefügg mindennel, és nincs az egyik fentebb vagy jobb helyzetben, mint a másik.
0: Színházi előadásként gondolok én erre, vagy legalábbis valamilyen határműfajként, tehát nyilván ez egy olyan fajta színházi élmény, ahol összekapcsolódnak ezek a dolgok. Nem csak díszítés a bábjelenet, nem csak díszítés az, hogy furcsa, groteszk bohócok ugrálnak lent a földön, és aztán átalakulnak, és kiderül, hogyha ilyen furcsa lények a földön mindenfélét csinálnak, és változnak, az néha hatással van más lényekre is. Tehát, hogy ezek mind összefüggnek egymással. Van, aki azt szokta mondani, hogy olyan, mintha egy koncertszínházra jönne, hiszen egy hétfős zenekar van azért itt, akik élőben zenélnek, és egy fantasztikus zenei koncertélmény. Van, aki a vizuális világra, amit Gregovszki Gábor képzőművész valósít meg analóg technikával, ugye kézzel készített grafikákat vetít ki a falra, úgy értékeli, mint egy kézművészeti kiállítás, tehát hogy itt az egyes elemek fontos, hogy ugyanolyan színvonalon jöjjenek létre, de ezek nem egymás mellé festett panelek, hanem egy összefüggő világot tárnak föl, egymásba kapcsolódnak, úgyhogy nagyon meglepő, és mindig nagyon erős a nézőknek, amikor fölnézést fönn vagyunk a levegőben. Hál' Istennek, nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy ők a földön ülnek, vagy fekszenek, és úgy néznek föl, de olyan, mintha velük történne. Tehát, hogy annyira átütő értésre szoktak beszámolni, és ezt az ugrálást, ezt a szabadságérzetet, ez egyszerűen átveszi a néző. De mindez nem hatna úgy rá, hogyha ezek cirkuszi trükkök lennének. Tehát, hogy engem az a része, nagyon komoly trükköket csinálunk, nyilván három irányba szaltózunk, önmagában nem érdekelne. Tehát, hogy önmagában ez az a technika, amire szükség van, de a lényeg az, hogy amikor ugrunk a levegőbe, akkor mi táncosok egymás lélegzetét is érezzük, és az egész együtt éljen. Létezzen az idő számára.
1: Ez pedig most bárki megnézheti, június 4-én és 5-én a Flock Légszínházban Budapesten, de egyébként minden részletes információt a theflockprojekt.hu weboldalon megtalálnak, és én kívánom, hogy teltház legyen, és mindig nagyon sokan látogassanak el, amikor előadás van.
0: Nagyon szépen köszönjük, és szeretettel várunk mindenkit.
1: Az elmúlt percekben Simor Ágnest hallhatták, a Flock Projekt Légszínházi társulat vezetőjét és rendezőjét.
2: Szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu.
1: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zenék is színesítik. Fellép többek között Hangárcsi Márton, de lesz lendületes rockabilly koncert is, illetve a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és népszerű borjóga is várja az érteklődőket. Illetve nagyszabású nyárindító koncerttel érkezik szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadra Szulák Andrea. Az Élet az Úr című gála est a népszerű előadó művész több évtizedes pályafutásának legemlékezetesebb dalait és színpadi sikereit idézi meg egyetlen produkcióban. Szulák Andrea neve hosszú ideje összefort a magyar musical, jazz és pop élettel. Karrierje során számtalan műfajban bizonyított. Ezúttal a legendás Stúdió 11 Ensemble kíséri majd, amely 1963 óta a hazai jazz élet egyik legismertebb formációja. Az est sztárvendégei között olyan előadók szerepelnek, mint Karamell, Beréb Tamás és Wolf Kati. A közös produkciók mellett Szulák Andrea legismertebb slágerei, musical részletek, valamint hazai és nemzetközi szerzők dalai is felcsendülnek majd. Bárhova is látogassanak, én nagyon jó szórakozást kívánok hozzá!
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttal a Dózsa-György útig rendezvény utó munkálatai miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégenként lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renáta, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitányt. Nagyon jó reggelt, nagyon jó rádiózást kívánok. Az elmúlt percekben Telemon a G-dur Suite-ből a Maszkabál című tételt hallhatták a Capella Savaria előadásában, a karmester Németh Pál. És bizony, képzeljék el, hogy a mai napon van a kerékpár világnapja. Elismerve a két évszázada használt kerékpár egyediségét, hosszú élettartalmát és sokoldalúságát, valamint azt, hogy egyszerű, megfizethető, megbízható, tiszta és környezetbarát fenntartható közlekedési eszköz, amely óvja az egészséget, támogatja a környezettudatosságot. Az ENSZ közgyűlése 2018. április 12-én határozatot hozott arról, hogy június 3-a a kerékpár világnapjává nyilvánítja. A kerékpár használat egyébként csökkenti a társadalmi egyenlőtlenségeket, elősegíti a gazdasági növekedést, miközben erősíti az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, elengedhetetlen a fenntartható fejlődési célok eléréséhez. Ennek megfelelően a közgyűlés 2022. március 15-én elfogadta az általános kerékpározásnak a fenntartható fejlődés szolgáló tömegközlekedési rendszerekbe való integrálásáról szóló határozatot is. És én arra gondoltam, ha a mai napon van a kerékpár világnapja, akkor egy picit menjünk ennek a történetnek a nyomába. Van egy közlekedési mód, amely mellett, hogy kiválóan alkalmas mindennapos használatra, nagy krízisek, világválság, háború, forradalom idején is rendre kisegítette a budapestieket. Ennek ellenére a döntéshozók soha nem integrálták a főváros közlekedési rendszerébe, többször inkább kihalásra ítélték, és csak nem teljesen el is tűnt. A rendszerváltozás idején újra felfedezték, és azóta egyre nagy népszerűségnek örvend, és bizony egyre nagy, jobb teret is kap. Na de menjünk vissza a 19. századba. A 19. század utolsó 20 évében a kerékpározás elsősorban a drága kerékpárok miatt a felső társadalmi osztályok divatja volt, leginkább kirándulásokra és sportolásra használták. Az azonos méretű kerékkel, tömlős gumival szerelt lánchajtásos, tehát a maiakkal gyakorlatilag azonos úgynevezett biztonsági kerékpár a századforduló előtti években terjedt el. Egyrészt mert valóban biztonságosabb volt, másrészt a külföldön beinduló tömeggyártás miatt egyre olcsóbb lett. Ilyen típusú bicikli van az első olyan fényképek egyikén is, amelyen Budapest utcái nem beállított, életképpen felbukkanó kerékpáros láthatunk a mai Battyányi térnél kerekezni. A Fortepánnak az oldalán egyébként, hogyha beírják a keresőbe, hogy kerékpár vagy bicikli, akkor meg fogják találni ezeket a képeket. A kerékpározók egyik első érdekvédő szervezete az 1882-ben alapított Budapesti Kerékpár Egylet tagjai alkották meg, és kezdték használni a kerékpár szót. A századfordulóig több száz hasonló egylet jött létre az országban Fogarastól Fiuméig. Most pedig a kerékpárt előszeretettel használjuk itt Budapesten is, és tényleg nagyon sokan vannak, akik a jó időben csak ezzel hajlandóak közlekedni Budapesten. Most itt a folytatásban viszont hallgassuk meg Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyének a harmadik tételét. Ezzel kívánok nagyon jó reggelt!

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt, hamarosan 8 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy a legfrissebb hírek érkeznek már is, de előtte ma is kinyílik a kalendáriumunk. Minden Klotild nevű hallgatónak nagyon boldog névnapot kívánunk. Klotild naphoz kapcsolódóan egyébként 18 óra 45 környékén a mai Mesélő Budapest című műsorunkban a Klotild palotákat ismerhetik meg egy picikét jobban, úgyhogy ha érdekli önöket, akkor is érdemes minket hallgatni. Na de vissza a kalendáriumhoz és a mosthoz. Július 3-án történt, hogy a Lilafüredi palotaszállóban megnyitották az első nemzeti filmhetet, míg 2022-ben átfogó felújítást követően megnyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeum barokk csarnoka. Most pedig a születésnaposok érkeznek. Második Károly Habsburg házi osztrák főherceg ezen a napon született, ő volt a híres lipicai udvari ménes megalapítója, de június 3-án született Apor Péter erdélyi főnemes író, költő, emlékirat író, Kozma Lajos Kossuth díjas magyar műépítész, iparművész és grafikus is. Vagyonos polgároknak tervezett villákat, sok esetben a belső építészeti feladatokat is ő látta el. Épületei szellősek, világosak, hatalmas üvegfelületekkel, teraszokkal ellátva illeszkednek a tájba. A belső kialakítás általában változtatható család létszámának, illetve az életstílus változásának megfelelően. A háború évei alatt írta jelentős tanulmányát az Új ház címmel, amelyben művészi elveit foglalta össze. 1945 után rehabilitálták, egyetemi tanár lett, később az Iparművészeti Főiskola igazgatója. Legjelentősebb munkái: a Rózsavölgyi Zeneműbolt berendezése, a Gyomai Kner család villája, egy Art Deco stílusú fogorvosi rendelő berendezése a Kígyó utcában, illetve a mozival kombinált átriumbérház a Margit körúton. Ezt mindenki köszönhetjük, de június 3-án látta meg a napvilágot Békési György, biofizikus egyetemi tanár, orvosi élettani Nobel-díjas tudós, illetve Korda Zoltán, magyar születésű filmrendező, producer, csak úgy, mint Josephine Baker, amerikai táncosnő, akinek a Charleston-t köszönhetjük, 120 évvel ezelőtt született. Június 3-án született még Máriási Félix Kossuth díjas filmrendező, érdemes művész, legtöbb filmjét feleségével, Máriási Judit dramaturg és forgatókönyvíróval készítette, a Budapesti tavasz és az Egy pikkoló világos a legismertebb alkotásai. Június 3-án született még Palánkai Klára, mezzoszoprán opera énekesnő, Gulyás Gyula, Kossuth díjas szobrász, hatalmas minimalista szobrok mellett életű portré szobrokat is készített, többek között Andy Warholról és Marilyn Monroe-ról is. De Vörös Attila, Széchenyi díjas geológus, paleontológus, akadémikus is a mai napon született, csak úgy, mint Frank András, Széchenyi díjas matematikus, akadémikus is, valamint Hágai Katalin, Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncművész is, és akiknek nagyon boldog születésnapot kell még kívánunk Malek Miklós, Erkel Ferenc díjas zeneszerző, zenei vezető karmesternek, Keleti Andrea táncművésznek, Elek Ferenc Jászai Mari díjas színésznek, illetve Bot Miklós zenész, népdalgyűjtőnek is. Mindenkinek nagyon sok boldogságot tehát!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Idén nyáron is várja az érdeklődőket a Városmajori szabadtéri színpad. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás érte egy távolsági autóbuszt a Donyecki Jenakieve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Korábban az amerikai hadsereg rakétatámadással állított meg egy Irán felé haladó tankert a Perzsa-öbölben. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Holnap kezdődik a Városmajori szabadtéri színpad nyári évada. Saját produkcióként az Emberek, helyek és dolgok című darabot mutatja be a Lux színházi társulással közösen. Idén is megrendezik a vidéki és határon túli előadásokat kínáló Szemle Plus programsorozatot. A prózai színház mellett a koncert, a tánc, a stand-up, a gyerekelőadások, a filmvetítések és a kortárs kísérleti formák is helyet kapnak. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: Az MTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset történt az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Budaörsi út előtt a külső sávban. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, a Rákóczi úton a Blahalujza térnél, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttal a Dózsa-György útig rendezvény utómunkálatai miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpálma sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Fork és Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
2: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Nagyon jó reggelt, nagyon jó rádiózást kívánok. 8 óra, elmúlt 5 perccel. Már is Farkas Róbert karmester lesz a vendégem, hiszen 5 év után leköszön a MÁV szimfonikus zenekar vezető karmesteri posztjáról, akinek pályafutásának ez bizony egy jelentős állomása volt, és örömmel tér majd vissza természetesen egy-egy koncertre. Az új évadban a 2026-os karácsonyi koncertet ő fogja majd vezényelni a Zeneakadémián. Ezután a bejelentés után pedig jött egy újabb hír, hogy ő kapta meg az év karmestere díjat is. Hogy milyen tervei vannak Farkas Róbert karmesternek, erről fogunk beszélgetni. Ami pedig a zenéket illeti, már is felcsendül Ludwig van Beethoven 4. B-dur szimfóniájának a 3. tétele, de ebben az órában meghallgatjuk még Bizet Carmen Suite-ből a Toreadorokat, illetve felcsendül még Wolfgang Amadeus Mozart, egy zenei tréfa 4. tétele is. Tartsanak velünk!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Farkas Róbert karmestert. Szia, üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy itt vagy velem a stúdióban.
2: Szia, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Mostanában sok minden történik veled, és arra gondoltam, hogy egy picit beszéljük át, hogy mi minden fogalmazódott meg benned, ami már esetleg nyilvánosságra került, és mi van még benned, hiszen most egy szabadúszói létet választottál, hiszen 5 év után leköszönsz a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesteri poszt. Ugye amikor most volt az évad bemutató, akkor közöltétek ezt a nyilvánossággal. Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, teli tervekkel, meg teli vágyakkal, és valóban most ez az utolsó szezonom a MÁV szimfonikusokkal. Azt gondolom, hogy mindennek van egy egészséges rotációja, és egy 5 éves periódus alapvetően egy tök általános időszak egy vezető karmesteri pozícióban, vagy egy karmester életében, hogyha a külföldi nyugati zenekarokat nézzük meg, akkor alapvetően rögtön 5 évre írnak alá szerződést, és ez nálam most 2 év volt, aztán minden évben egy újabb évet tettünk hozzá. Most az az érzésem volt, hogy akkor új vizekre kell evezni, és egyszerűen mindig azt érzem, hogy még ha nincs is meg a következő lépés, de egy kis rizikóval talán meg lehet az energiákat keverni magam körül, és aztán új utakat lehet találni.
1: Ez egy jelentős állomás volt, azt hiszem azért a karmesteri létedben. Össze tudod foglalni, hogy mi az, ami hatott rád, tanultál, milyen új skilleket, vagy új dolgokat viszel magaddal?
2: Nyilván az egyik legfontosabb része az, hogy tervezhettem egy zenekarral saját repertoár, tehát azokra a koncertekre lebontva, amik az én felelősségem alá tartoztak, illetve az én vezénylésem alá tartoztak, azoknak a repertoárját én állítottam össze, igyekeztem mindig valamilyen koncepcióban gondolkodva úgy összeállítani egy-egy koncert műsorát, de az egész évad műsorát is, hogy valahogy minden passzoljon mindenhez, és nekem nagyon fontos, hogy az kirajzolódjon egy zenekar évadából, föl lehessen ismerni, hogy ki a vezető karmester és ki a vendég karmester. És azt hiszem, hogy ez sikerült is. Nyilván sokkal többet vezényeltem, mint az előtte lévő időszakban. Abban is segített, hogy picit az itthoni zenei életben sokkal aktívabban részt vettem, és sokkal több zenésszel vettem föl újra a fonalat, mert azért 16 év külföldi élet az azt eredményezte, hogy az arcokat ismertem, de a neveket nem.
1: Te Berlinben éltél, ugye? Jól emlékszem?
2: Igen, Berlinben éltem. Nem, illetve Heidelbergben. Tehát szerintem az életem legnagyobb területét, vagy legnagyobb szakaszát, 16 évet azt Németországban éltem. Sehol máshol nem éltem Magyarországon annyi ideig egy helyben, mint amennyi időt ott töltöttem. És ráadásul a legfontosabb szakaszát az életemnek, tehát 26-tól 40 éves koromig Németországban éltem, és ott szedtem össze a tapasztalatokat, és ott tanultam meg, vagy ott váltam igazán elhivatott zenésszé, mondjuk ezt így. Az itthoni időszak az egy nagyon tehetségből dolgozó egyetemista élet volt, aminek iszonyatosan nagyon-nagyon jelentős tanulási tartalma volt, és nyilván ha csak Németországban tanultam volna, azt gondolom, hogy nem ugyanaz a zenész lennék. Viszont ha nem tanultam volna Németországban, akkor sem ugyanaz a zenész lennék. Úgyhogy ez így kéz a kézben nagyon-nagyon erősen összeépült, ez a kétfajta zenei képzés, zenei nézetek, és a tudatosság az Németországban alakult ki bennem.
1: És aztán hazajöttél, itt újra részt vettél a magyar zenei életben, és ezután, a bejelentés után egyébként érkezett egy következő hír, hogy a Bartók Rádió zenei díját adom, pedig az év karmestered díjat kaptad meg. Milyen érzés díjat kapni? Te hogy kezeled ezt, amikor egy díjat kapsz?
2: Először is ez az első olyan díj, ami nem egy versennyel, vagy nem egy kis közösségből nekem ítélt díj volt, hanem a Bartók Rádió bizottsága által nekem ítélt díj, tehát egy óriási megtiszteltetés volt, nagyon nagy öröm volt megtudni, hogy engem jelöltek erre, illetve hogy megkaptam ezt a díjat, és hogy hogyan viselem ezt, azt gondolom, hogy ugyanazzal a szerénységgel, ahogy az életben mindenféle sikert, meg mindenféle feladatot vettem és fogadtam. Nyilván rettentően örülök, ez egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy az az irány, amit csinálok, az értékes és hatásos. Nagyon sok zenekartól és nagyon sok zenésztől kaptam azt az információt, hogy visszajelzést, illetve a MÁV zenekar közönségétől is, hogy az előző 5 évben nagyon nagyot fejlődött a MÁV zenekar. Most például arra a bejelentésre, hogy befejezem velük, szinte megindító és megható üzeneteket kapok a zenekari tagoktól, akik akár azt is mondják, hogy ők most befejezik, mert nyugdíjba mennek, de köszönik, hogy az utolsó 5 évük a legjobb 5 évük volt a MÁV zenekar életében. Szóval ezek mégiscsak olyan emberi visszajelzések, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Maga a díj, igyekeztem a díj átvételekor egy olyan beszéddel megköszönni, vagy egy olyan beszédet megfogalmazni, amiben igyekeztem egy üzenettel előállni, ahol próbáltam megszólítani azokat a fiatalokat, akik szintén hátrányos élethelyzetben vannak, illetve nehézségekkel küzdködnek, akár anyagi, akár társadalmi problémák miatt, rasszizmus miatt, és ez nekem egy nagyon fontos dolog, hogy a rasszizmus ellen tegyek, és azt gondolom, hogy ez a díj például erre nagyon-nagyon fontos pillanat volt, hogy végre úgy szólalhatok meg, hogy a hangom hallható legyen. És tényleg innen is üzenném mindenkinek, hogy először saját magában találja meg azt a vágyat, amit el szeretne érni, és hogyha megvan az a vágy, és tudja, hogy mit szeretne az élettől, akkor viszont tegyen meg érte mindent, és kérjen segítséget, akár tőlem, akár bárki mástól, és találjuk meg azt az utat, ahogyan az emberek bármilyen sorsból föl tudnak kapaszkodni, és előre tudnak menni.
1: Amikor te eltervezted, hogy karmester leszel, akkor milyen pontokat határoztál meg magadnak, hogy milyen karmester szeretnél lenni? Pontos, hűen követi a partitúrát, precíz legyen, kiváló stílusérzéke legyen, nagyon nagy lexikai tudása legyen. Volt ilyen?
2: Fogalmam sincs. Azt tudom, hogy amikor Berlinbe mentem, akkor én már 6 évet jártam a Zeneakadémiára, és azt gondoltam, hogy mennyi mindent tudok. Na most, amikor Berlinben voltam, akkor rájöttem, hogy semmit nem tudok igazából, még a magáról a vezénylésről, vagy magáról a hivatásról, vagy magáról arról, hogy milyen felkészültséggel kell a zenekarok elé állni. És azt gondolom, hogy pont ebből fakadólag, hogy fél éven, 8 hónapon keresztül akármit csináltam az órákon, a karmester tanárunk mindig annyit mondott, hogy jó, de kevés. De kevés. És akkor volt egy pont, amikor elkapott egy ilyen depresszív pillanatomban, és az ő maga rossz humorával meg is kérdezte, hogy maga most épp depresszív? A folyosón mondtam, hogy igen. Miért? És akkor elmondtam neki, hogy mit érzek, hogy azt gondolom, hogy ennyi év zenetanulás után mennyire nem érzem még magamat azon a ponton, hogy bármi, egyáltalán az órán bármi dicséretet kapjak, és akkor ő ezt nagyon gyorsan összefoglalta nekem. Azt mondta, hogy jó, akkor beszéljünk komolyan. Ha azt akar, hogy meg

0: tudásomat kellett még csiszolni, és most a kettőnek a kombinációjával keresem az utat.
1: Viszont ami a jó hír a hallgatóknak, hogy ezt hallgathatjuk még jó sokszor, és a MÁV szimfonikus zenekarral is. Már is folytatjuk a hangjelek rovatunkat, a vendégem Farkas Róbert karmester.

0: Folytatódik a hangjelek rovatunk, a vendégen Farkas Róbert karmester, akinek a terveiről beszélgetünk, hiszen nem olyan régen látott napvilágot az a hír, hogy 5 év után leköszön a MÁV szimfonikus zenekar vezető karmesteri posztjáról, akinek pályafutásának ez egy jelentős állomása volt, és örömmel tér majd vissza természetesen egy-egy koncertre. Az új évadban a 2026-os karácsonyi koncertet például ő fogja vezényelni majd a Zeneakadémián. Ezután a bejelentés után pedig jött egy újabb hír, hogy egy díjátadón ő lett az év karmestere is. Mindezekről, illetve a terveiről beszélgetünk Farkas Róbert karmesterrel. Folytassuk! Ugye még ebben az évadban lesznek olyan koncertek, ahol vezényelsz, és a következő évadban is természetesen, tehát nem szűnik meg a kapcsolat közted és a zenekar között. Most itt júniusban lesznek, ugye először olyan koncertek, ahol hallhatunk téged.
1: Igen, az unokák és nagyszülők koncertnek a nyári kiadását fogom én vezényelni. Igen. A Nemzeti Múzeumban és az 5-ös 10-ben is, ráadásul 2 hétvégén is lesznek koncertek, 6-án és 13-án. Aztán hát nagyjából ez a szezon a végéhez ér, és van még a kötelezettségünk mindig a vasutas nap, amivel zárjuk az évadot. Azt is én vezényelem, és aztán a következő szezonban a karácsonyi koncertet, aminek most az utóbbi 3 évben én próbáltam egy olyan keretet találni, ahol kórusokkal lépünk fel, és 2 évvel ezelőtt a Cantimus kórus volt itt Nyíregyházáról, az első fél idő az a cappella kórus rész, a második fél idő pedig a zenekar és a kórus közös fellépése. Tavaly a Magnificat kórust kértem fel Szebelédi Valériával, és azt gondolom, hogy ez egy csodálatos választás volt, és a következő évre, tehát idénre is őket kértük fel. Más lesz az első fele a műsornak, az a cappella rész az egy tök új. A második fél időben viszont sok olyan dolog lesz, ami tavaly is hallható volt, 2, illetve a Szokolai Magyar Karácsonyból is fogunk újra játszani részeket, viszont ott annyi tétel van, hogy minden évben lehet valami más kombinációt összeállítani, úgyhogy most egy ilyesmi irány lesz. Úgyhogy igen, a MÁV zenekarra mindenképpen lehet hallani itthon, és szerencsére többi magyar zenekarral is, a Nemzeti Filharmonikusokkal is lesz koncertem, a győriekkel is, a Pécsi Pannon Filharmóniával is.
0: És a Zeneakadémiának a születésnapi koncertje is hozzád kötődik.
1: Há, igazadban, valóban. Azt is én fogom vezényelni. És aminek nagyon örültem, hogy Fischer Iván gyerekoperája, a Graffalo bemutatója Magyarországra is eljut. Németországban én csinálom.

0: csináltam az ősbemutatót.
1: Mikor és volt az?
0: 20-21 körül lehetett. Mindenképpen a Covid előtt egy picivel. Akkorra írta ezt az operát, ez Julia Donaldsonnak a könyvére alapszik. Óriásit ment ez a könyv a gyerekek körében, itthon is ismerik, és ebből azt hiszem 6 előadást fogunk a fesztivál zenekar szervezésében, a fesztivál zenekar próbatermében előadni, rendezéssel, és kvázi tényleg gyerek operaként előadjuk ezt. Ezen kívül pedig a külföldi zenekarok is szerencsére továbbra is érdeklődnek. Irántam most a Rubinstein Filharmóniától kaptam újra felkérést, aminek nagyon örülök, mert ez Ucsban van Lengyelországban, és most azzal a kéréssel álltak elő, hogy női kari műveket ajánljak. Legutóbb Német Requiem volt, és a kórussal nagyon jó volt a viszony, meg a zenekarral is, és hát itt azt gondoltam, hogy akkor itt a remek lehetőség, hogy a Bartók falun és a hét egynemű kar kis zenekarra, ezt akkor tanuljuk meg, vagy tanulják meg ők magyarul, illetve szlovákul. Kodályt is fogok vezényelni, és az elmaradhatatlan romantikus része a koncertnek, Brahms 4. szimfónia is műsoromban. Most a napokban kaptam a Szczecini Filharmóniától egy felkérést. Nagyon jó kapcsolatot ápolok a madridi Santa Cecilia Orchestra Classica Santa Ceciliával. Ővelük azt hiszem januárban lesz egy következő koncertünk, úgyhogy a szabadúszás az nagyon izgalmas szerintem, mert tényleg akkor lehetősége van az embernek új együttesekhez eljutni, és elvállalni olyanokat, amikre mondjuk eddig nem volt idő.
1: Így van, farkasrobert.com weboldal pedig segítségünkre van, hogyha szeretnénk esetleg nyomon követni, hogy merre jársz, mi minden történik veled.
0: Igen, de akár az Instagramomon is követhetnek, az pedig egy Robi alsóvonal farkas néven megtalálható, és örülök, hogyha követnek az emberek.
1: Tegyenek így, és közben nekem az jutott még eszembe, van-e olyan ember az életedben, amikor mondjuk egy-egy ilyen nagy döntés előtt állsz, hogy beszélgetsz vele, vagy kikéred az ő véleményét, tanácsát?
0: Hát úgy el szoktam mondani, hogy valami kavarok bennem, de a vélemény vagy a döntés az mindig az enyém. Azt gondolom, hogy ez az autonóm részem, ez már nagyon kiskorom óta kezdve ott, hogy akkor melyik középiskolába fogok menni tanulni, mikor hagyom ott azt a középiskolát, és jelentkezem át titokba egy másikba, vagy mikor hagyom ott a konzit, és elmegyek egy évvel hamarabb felvételizni a zeneakadémiára, vagy elmegyek Berlinbe. Tehát ezeket mind egyedül találtam ki, és egyedül álmodtam meg magamnak.
1: Van egy belső iránytűd, ami így nem hagy elveszni téged akkor?
0: Remélem.
1: Legyen így akkor nagyon sokáig. Én pedig köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és nagyon sok sikert, és rengeteg koncertet kívánok neked.
0: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Farkas Róbert karmestert hallhatták.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset történt az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Budaörsi út előtt a külső sávban. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, a Rákóczi úton a Blaha Lujza térnél, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttal a Dózsa-György útig rendezvény utómunkálatai miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárták az Olof-Pál mesétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 3:49 előtt járunk. Az 1001 éjszaka előadás nem csak egy kalandos mese, hanem mély emberi történetek és örökérvényű értékek fűzére is, amely a Magyar Színházban fut nagy sikerrel. Geszti Péter, Monori András és Tosnádi István a világirodalom egyik legszínesebb és legösszetettebb gyűjteményét hozta színpadra, ahol szerelem, hűség, családság és ármány fonódik össze. Scheherezádi meséi nem csak a király szívét, hanem a közönségét is megkódítja, miközben a karakterek sorsán keresztül olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek ma is aktuálisak. Mi a hűség valódi értéke? Hogyan győzhetjük le félelmeinket? A történet magával ragad, és ahogyan haladunk előre, ráébredünk, hogy minden kaland mögött mélyebb emberi drámák rejtőznek, miközben az érzelmekkel teli lírai dalok és a pörgős betétek váltakozása izgalmas zenei ívet adnak az előadásnak. Ezt a fantasztikus történetet most a hallgatóink is átélhetik, hiszen van egy játékunk, és a helyesen válaszolók között kisorsolunk egy családi belépőjegycsomagot, amely 5 fő részére szól, most szombatra, este 7 órakor kezdődő 1001 éjszaka meséi című előadásra a Magyar Színházba. A kérdés pedig a következő, milyen lény a dzsin? Egy cinikus zsémbes zöld szőrmók, ez az A válasz, a B, kívánságokat teljesítő szellem, a C, egy mókás és varázslatos tündér. A helyes válaszokat a játék kukacklasszikradio.hu e-mail címre várjuk 19 óráig. Jó játékot kívánunk! Most pedig csendüljön fel Rossini G-dur szonáta harmadik tétele a Liszt Ferenc Kamara zenekar előadásában.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt, és nem sokára 9 óra lesz a legfrissebb hírek előtt, ilyenkor mindig egy ma esti színház ajánlat érkezik. Most is nagyon nehéz választani. Már is sorolom, hogy mi mindent láthatnak a Karinti Színházban, a Nagymestert, amelyben ugye Bodrogi Gyula van. A Játékszínben a Rémrendes vendéget, hát ott pedig Hernádi Juditot láthatják a főszerepben, de a Rózsavölgyi Szalomban a Szívhang című előadást, még a Vidám Színpadon a Csoda Olasz Módra, viszont ahova most mindenkit meghívok, az a Víg Színház, és együtt a Színpadért Jótékonysági Gála. 9. alkalommal rendezi meg nagyszabású jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete a mai napon a Víg Színházban. A cél idén és a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Együtt a Színpadért, amely nem csak a segítségnyújtásról, hanem a színházi világ sokszínűségének és erejének ünnepléséről szól. Győrtől Nyíregyházáig, Egertől Kaposvárig fognak össze a művészek azokért a láthatatlan kollégákért, kellékesekért, ügyelőkért, súgókért, díszítőkért és más háttérdolgozókért, akik nélkül a függöny soha nem gördülne fel. A szakma iránti felelősségvállalás idén is egyedülálló művészi tartalommal párosul, hiszen a cél egy olyan egyszeri és megismételhetetlen élményt nyújtani a közönségnek, amely csak ezen az egy estén látható. A kezdeményezéshez közel 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. Rendhagyó családi duettek mellett a gála műsorában helyet kapnak olyan különleges zenei és prózai összeállítások is, amelyek a színházi műfajok teljes skáláját felvonultatják, az operettől a balettig. Az idei est egyik különleges eleme a színházi hierarchiát is játékosan felforgatja. A gálán színházigazgatók állnak majd a közönség elé, hogy jelképesen álláshirdetéseket adjanak fel a háttérdolgozók számára, ezzel is ráirányítva a figyelmet a műszaki és adminisztratív kollégák nélkülözhetetlen munkájára. A közreműködő művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. A Víg Színház a gála teljes egybevételét a Segítsünk Alapítványnak utalja át, amely közvetlen támogatást nyújt a nehéz élethelyzetbe került, megváltozott egészségi állapotú színházi háttérdolgozóknak. A szervezők szeretettel várnak minden színház szerető nézőt és szakmabelit, aki így hozzájárul NMS célhoz, és a részese szeretne lenni egy különleges színházi élménynek. Az est házi asszonya Peller Anna, a rendező pedig Peller Károly. Ma este tehát együtt a Színpadért jótékonysági gála a Víg Színházban. Ha ellátogatnak ide, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Idén nyáron is várja az érdeklődőket a Városmajori szabadtéri színpad. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki, Jenakijeve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Korábban az amerikai hadsereg rakétatámadással állított meg egy Irán felé haladó tankert a Perzsa-öbölben. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébihja szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Holnap kezdődik a Városmajori szabadtéri színpad nyári évada. Saját produkcióként az Emberek, helyek és dolgok című darabot mutatja be a Loop színházi társulással közösen. Idén is megrendezik a vidéki és határon túli előadásokat kínáló Szemle Plus programsorozatot. A prózai színház mellett a koncert, a tánc, a stand-up, a gyerekelőadások, a filmvetítések és a kortárs kísérleti formák is helyet kapnak. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton befelé a Szépvölgyi út előtt. A 17-es, a 19-es és a 41-es villamos helyett a Szent Lukács gyógyfürdő és a Katonyi Mártírok parkja között pótlóbusz közlekedik. Tart a helyszínelés az Alkotás utcában befelé a Krisztina körút előtt a középső sávban. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Margit körúton, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Napközben a Kerepesi úton a Borostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartás miatt. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
2: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitányt, és jó reggelt, jó rádiózást kívánok. Június 3-a van, szerda reggel, 9 óra. Elmúlt 5 perccel már is felcsendül Antonio Vivaldi C-dur hegedű versenyének az első tétele a budapesti vonósok előadásában. Hegedűn közreműködik Bánfalvi Béla. De ebben az órában meghallgatjuk még Malek Miklós Játék és Mosoly című művét is Báber Klára előadásában, aki ugye egy fantasztikus művész. És hát ha Malek Miklóst emlegetjük, akkor természetesen arról se felejtkezzünk el, hogy a mai napon ünnepli a születésnapját ez a fantasztikus Erkel Ferenc díja zeneszerző, zenei vezető, úgyhogy nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, de ebben az órában felcsendül még Wolfgang Amadeus Mozart D-dur divertimentúból az 5. tétel is. És ebben az órában Solymosi Tamás lesz a vendégem, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója, hiszen 10 éves álmából ébred a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rózsika előadása, a Diótörő és a Hattyúk tava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban a Magyar Nemzeti Balett műsorára június 6-a és 16-a között. Erről fogunk beszélgetni, önök pedig, ha tehetik, tartsanak velem, velünk, jó rádiózást!

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: A Múzsa rovat mai vendége Solymosi Tamás, Kossuth Díjas érdemes és kiváló művész, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: 10 éves álmából ébred a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rúzsika előadása. Ezzel a hírrel, illetve ezzel a címmel találkozhattak a hallgatók már az elmúlt napokban és hetekben, hiszen a Diótörő és a Hattyúk tava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rúzsika is visszatér az évadban a Magyar Nemzeti Balett műsorára június 6-a és 16-a között. Az jutott eszembe, hogy kezdhetnénk úgy a beszélgetést, hogy valóban ez a darab aludt, de volt egy másik darab, amely meg ehhez kapcsolódik, és az egy picit felkelt, és egy picit rövidített változatban azért a látogatók elé tárta a Csipke Rúzsikát. Ez volt a Kis Csipke, amely ugye a Balettintézetnek a saját előadása.
2: Így van, törekszünk arra, hogy igazából a Balettintézetnek az előadásai kis repertoárium kövesse a nagy együttesnek a repertoárját, hiszen így lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy megnézzék egy narrált formában, amikor elmesélik a történetet, illetve sokkal jobban elmagyarázzuk a gyerekek számára, hogy mi mit történik a színpadon, kik a szereplők, nagyobb betekintést adunk a gyerekeknek. Egyébként a felnőttek számára is nagyon érdekes ez a program, nagyon népszerű is, hiszen teljes teltházakkal mennek ezek az előadások is. És hát próbáltuk, hogy a nagy repertoáron megjelenjen úgyból a Csipke Rúzsika, ami idén sikerül is. Én nagyon örülök neki, mert szerintem az egyik legfontosabb, egyik gyöngyszeme a klasszikus repertoárnak, és ebből a kiállításban Sir Peter Wright koreográfiájával én úgy gondolom, hogy méltó helyen játsszuk az Operaház nagy színpadán, 4 szereposztásban.
1: Illetve 65 balettművész, 7 balettnövendék és 14 segédszínész, csak nem 160 szerepet formál meg. És van-e olyan, aki a Kis Csipkében is játszott, vagy játszik, és most a nagy Csipke Rúzsikában is fog?
2: Természetesen vannak, mert törekszem arra, hogy egyfajta átjárás legyen, egyfajta közeledés, egyfajta közös munka a Nemzeti Balett és a Nemzeti Balett Intézet között, hiszen ez a kisiskola a nagy együttesnek az iskolája, az utánpótlást hivatott pótolni, és már az első fecsék meg is érkeztek, hiszen már a múlt évben Polkorep Cecília, az idei évben Varga Lila Emese csatlakozik az együtteshez, aminek én nagyon örülök, hiszen ezek a ifjú művészek végig táncolták a teljes repertoáriát, a gyerekszerepeket természetesen az Operaházban, illetve a Nemzeti Balett Intézet kis repertoáriát is. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az utánpótlást dédelgessük, hiszen ez az a szakma, amiben egyre kevesebben jelentkeznek, egyre kevesebb az az érdeklődés, és én azt gondolom, hogyha ezt újra fel tudjuk támasztani, avval mindenki csak nyerni tud.
1: És érdemes a gyerekeknek is akár megnézni a Nagy Csipke Rúzsika előadást, amely pazarlátványvilágú és nagyszabású produkció. Sokat beszélgettünk Abszolút. Már arról, hogy ugye a környező országokból is érkeznek ide a Budapesti Állami Operaházban, hiszen itt tényleg klasszikus balettot láthatnak. De mit jelent egy társulat életében, ha egy ilyen darabot táncolhat, illetve a táncosok életében, ha eltáncolhatják akár a herceget, mint ahogy azt ön is tette?
2: Igen. Én azt gondolom, hogy egy klasszikus együttesnek, hogy formába tudja tartani magát, a repertoárnak legalább a 80%-ának klasszikusnak kell lenni. Mi e fölött járunk, hiszen én azt gondolnám, hogy a 90 fölé is bekacsintunk, hiszen a Európában a legklasszikusabb együttes ma a Magyar Nemzeti Balett. Törekszünk arra, hogy ezt meg is tartsuk, ezt a pozíciót, ezért én azt látom, hogy a környező országokból nagyon-nagyon sokan jönnek, mint közönség nézni minket. Van olyan, aki már lakást bérel, mert annyira kedveli a repertoárunkat és az együttesnek a munkáját, és természetesen a táncosoknak is az érdeklődését fölkeltettük, hiszen minden éves addíciónkon ez a próbatánc, amikor táncosoknak hirdetünk állást a következő szezonra, nem mindig van így, hogy van szabad helyünk, de amikor van, akkor ebben az évben szerintem 1700-an jelentkeztek két pozícióra. Tehát, hogy óriási nagy az a tolongás, hál' Istennek, tehát ez nekünk egy jó pozíció, mert a legalkalmasabb táncosokat, tényleg a legjobbakat tudjuk szerződtetni a Nemzeti Balett soraiba, ezzel erősítjük is a minőséget, egyre följebb toljuk azt a lécet, amit én azt gondolom, hogy nekünk fontos is, hogy a régióban, Európában vagy a világon egy nagyon jegyzett együttes legyen a Magyar Nemzeti Balett, ahogy ez van is, én úgy gondolom.
1: Így van. Sir Peter Wright koreográfiájáról meséljen még még egy picikét, és ugye érdekes, hogy idén novemberben a 100. születésnapját ünnepli.
2: Igen, Sir Peter Wright, én azt gondolom, hogy az egyik, ha így mondhatom, az egyik legnagyobb mamut, az egyik legnagyobb olyan sztár koreográfus és művész, akivel mi az elmúlt időben dolgozhattunk. Az ő koreográfia tényleg hordoz az összes olyan klasszikus jegyet, amit egy Csipke Rózsikának, egy klasszikus balettnak kell. Látványvilágában pazar, abszolút jól illik az operaházhoz, és megvannak hozzá a megfelelő művészeink, tehát minden olyan része egy ilyen előadásnak, ami szükséges ahhoz, hogy siker legyen, megvan, és ezért dolgozunk is. Egy héttel ezelőtt érkezett Peter Wright, betanító asszisztens balettmestere, aki nagyon-nagyon pozitívan nyilatkozott az együttes munkájáról, az együttes összetételéről, az itt folyó munkáról, és természetesen a születendő produkcióról, ami már ide talált ugyan néhány évvel ezelőtt, de most újra születik, újra ébred.
1: Milyen ez a darab? Mennyire szereti ön? Hova helyezni el?
2: Én azt gondolom, hogy a klasszikus, igazán klasszikus baletteknek a dobogós helyén szerepel valahol. Most kinek a Diótörő, kinek a Hattyúktól, kinek a Csipke Rózsika, de valahol itt foglal helyet a Csipke Rózsika is. Hát ne felejtsük, hogy azért Csajkovszki zenéje mindenki számára ismert. Hogyha az utcán megkérdezünk egy járókelőt, hogy mondjon három klasszikus balettet, valószínűleg a Csipke Rózsika közöttük lesz. Tehát, hogy benn van a köztudatban, természetesen nem tudjuk elégszer játszani, mert akkor az érdeklődés, én ennek nagyon örülök. És igazából azt látom, hogy ezek a klasszikus balettek szorosan rohannak a Diótörő után. A Diótörő, amit idén több mint 43 alkalommal játszottunk, a jövő szezonban még többször, hiszen akkora volt az érdeklődés, hogy még több előadást kellett betennünk a repertoárba. Én azt gondolom, hogy a Hattyúk tavaly is, és a Csipke Rózsika is ezt követi. Tehát az érdeklődés megvan, a művészek megvannak, a produkció gyönyörű. Én örülök ennek a tendenciának, és remélem, hogy a többi klasszikus balettunknak is hasonló nagy sikere lesz, mint akár a Csipke Rózsikának, Hattyúk Tavának vagy Diótörőnek.
1: Minden részletes információt az opera.hu oldalon megtalálnak, június 6-a és 16-a között, tehát 4 szereposztásban látható a Magyar Állami Operaház zenekara és a Magyar Nemzeti Balettintézet közreműködésével. Ha eddig még nem látták ezt a balettet, akkor mindenképpen menjenek el megnézni, és ezután mi minden fog még történni. Lesz pici pihenés, azért én azt gondolom, ugye?
2: Lesz, de miközben mennek a Csipke Rózsikák, ne felejtsük el, hogy Venekei Maria nagyszerű mű a Vágy villamosát is láthatja a közönség. Emellett lesz egy óriási nagy sztárgálánk. Nagy Iván nevét viseli ez a gála, hiszen előtte tisztelgünk, ráemlékezünk, hiszen 10 évvel ezelőtt veszítettük el Nagy Ivánt, aki a világon az egyik legnagyobb művész volt. Én azt gondolom, tényleg a legnagyobb helyeken, a legnagyobb művészekkel és koreográfusokkal dolgozott, és elhivatott segítője volt a Magyar Nemzeti Balettnek. Az ő nevét viseli ez a gála, és a világ minden országából már jöttek az elmúlt 10 évben, így van ez most is, nagyon sok helyről hívtunk meg művészeket, akik első hívásra, első kérésre természetesen jöttek. Ennek a gálának már nagyon nagy presztízse van a világon, én azt látom, hiszen tényleg sorban állnak a művészek, hogy jönnének és táncolnának. Mm-hmm. Tehát, hogy még az év végéig még van dolgunk, hál' Istennek, és már készülünk a jövő szezonra, hiszen a jövő szezon szeptemberben nagyon erős és egy gyönyörű programmal indítjuk. Azt elő kell készíteni, és ha ez elő van készítve, akkor mindenkinek eljön az a fajta pihenés, ami pár hét, és indul újra a szezon.
1: Én pedig kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon, mert azt gondolom, hogy ez a művészeknek egy fantasztikus élmény, amikor kinéznek és látják, hogy teltház előtt táncolhattak. Én pedig
2: így
1: köszönöm.
2: Van. Nagyon szépen köszönöm, mindenkinek szép napot kívánok.
1: A Múzsarovat mai vendégen Solymosi Tamás volt, Kossuth Díjas érdemes és kiváló művész, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója.
0: Következik Pyotr Iljics Csajkovszki, Csipke Rózsika keringő. Előadja a Philadelphia Orchestra. Karmester Ormándy Jenő.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton befelé a Szépvölgyi út előtt. A 17-es, a 19-es és a 41-es villamos helyett a Szent Lukács gyógyfürdő és a Katinyi Mártírok parkja között pótlóbusz közlekedik. Tart a helyszínelés az Alkotás utcában befelé a Krisztina körút előtt a középső sávban. Lassú a haladás az M1, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Margit körúton, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, valamint a Szélkámán tér környékén. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Napközben a Kerepesi úton a Borostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartás miatt. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, egyet hallgatják abban is a nyitányt, és 3:45 előtt járunk. Az időjárás szerintem mindig egy fontos dolog, mindig nagyon jó témát tud adni, erről lehet beszélgetni, bárkivel is, legyen az ismerős vagy idegen, és az is fontos, hogy vajon mit vegyünk magunkra, és mit vigyünk magunkkal. Újabb zivatarokhoz hoz a szerdai front, egy hullámzó hideg front hozza meg a csapadék újabb hullámát, emellett a hőmérsékleti kontraszt is elég nagy lesz a mai napom. A front előtt az Alföldön még több órára kisüt a nap, így itt lesz melegebb a záporok, zivatarok érkezése előtt, többfelé a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet. A tartósa felhős csapadékos nyugati tájakon délután viszont nem lesz több 17-20 foknál, vagyis több mint 10 fokos kontraszt alakulhat ki az országon belül. A front előtt a déli délnyugati, mögötte a Dunántúlon, majd a középső tájakon is az északnyugatira forduló szelet kísérheti élénk erő zivatarok, környezetében viharos lökések. Csütörtökön keleten, északkeleten még újabb záporokra, zivatarokra készülhetünk, máshol már a napsütésé lesz a főszerep kellemes nyári hőmérséklettel. Tehát az esernyő szerintem a mai napon szükséges lesz a délutáni órákban, de most a folytatásban csendüljön fel Antonin Dvorák Émol szláv táncának a második tétele a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában. A karmester Szél György.

0: Néhány percen belül 10 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon a nyitánya végéhez ért. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen délután már Bálint Edina várja önöket az Intermezzóval, holnap reggel pedig Gaskó Balázs köszönti a hallgatókat reggel 7 órakor a nyitányban. Én pedig a napi útravalóval köszönöm meg a figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: A lélek mindig tudja, mit tegyen a gyógyulása érdekében. A kihívást az elme elcsendesítése jelenti.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Kitiltanák a Magas Tátrából a túl hangos motorokat. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki, Jenekijeve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapást mért a Hormuzi szorosban lévő egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. Rendkívüli nyári ellenőrzésekkel és jogszabálymódosítással korlátoznák a túl hangos motorkerékpárok behajtását a Magas Tátrában. A helyi önkormányzat a rendőrséggel és a Nemzeti Park vezetőségével összefogva lép fel a lakosságot és a természetet zavaró hangszennyezés ellen. A szlovákiai hegyvidéki települések osztrák és lengyel mintára olyan törvényi szabályozást sürgetnek, amely végleg kitiltaná a megengedett zajszintet túllépő járműveket a régióból. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Alagút Clark Ádám tér felüli végén található a Lánchíd hídmesterének szolgálati lakása. Az alagút déli oldalán járda fut végig, ennek használata azonban a gyalogosoknak nem ajánlott az autók keltette zaj és a levegő szennyezettsége miatt. Erre az ott kifüggesztett tábla is felhívja a figyelmet. Az alagút keleti kijáratának tetején szintén tábla figyelmeztette az embereket arra, hogy a kapuzat tetején korábban felállított drótkerítésen kívülre kimászni tilos. 2013-ban felújították az alagút kapuzatának tetejét, és új korlátot is építettek a halálos balesetek megakadályozására, mely városképileg is illeszkedik a környezetbe. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pest-Budaiak első közparkja, a Városmajor 1787-ben készült el. Rövid időn belül népszerű lett a budai polgárság körében. 1825-ben a Városligethez hasonlóan itt is mutatványos bódék felállítását engedélyezték. Következményeként a park népszerűsége egyre nőtt, és Pestről is sokan rándultak át a felkapott népkertbe. Miközben a Városmajor környékén a nyári kikapcsolódást és felüdülést biztosító villák egész sora épült fel, addig a közpark a fokozatos lepusztulás jeleit mutatta, a 19. század második fák egész sora épült fel,

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerény Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e.
1: Adiliget a második kerületben található. Területe a 17. századtól a Vattai család birtoka volt, tőlük örökölte a benősült Teleki, majd Tisza család. Az 1920-as években kezdődött a családi házas telep kialakítása, amit Tisza Istvánról neveztek el. Ezt a részt egykor tölgyerdő borította, ezekből a fákból sok megmaradt a kertekben, illetve az utcák mentén. A legenda szerint a területet azért nevezték el végül Ady Endréről, mert a költő szeretett a közeli, hűvösvölgyi Balázs vendéglőben étkezni. Bronz portré szobra a Kis István alkotása, a városrész központjában áll. Adiliget 1950-ig Nagykovácsihoz tartozott, ezután csatolták a fővároshoz.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A halászbástya a régi budai várfalak helyén Sulek Frigyes tervei alapján épült 1895 és 1902 között. A neve arra utal, hogy a középkorban a várfalnak ezt a részét a halászok céhe védte. Ők azonban árujukat már a középkorban is a Mátyás templom melletti térségben lévő halpiacra vitték. De a halászok céhe nem csak a halak árusításával törődött, szükség esetén tagjai vitézül védték a bástyát az ellenséges betörés elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Távolsági buszt ért ukrán dróntámadás a Donyecki régióban. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. Többfelé elered az eső. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróntámadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Hersonban egy idős nő meghalt és országszerte többen megsebesültek. Lakóépületekben, valamint civil, ipari és infrastruktúrális létesítményekben is károk keletkeztek. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. A gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását kezdeményezik Tiszás képviselők. Indítványuk szerint nem lehetne olyan hirdetést kihelyezni, amely sérti az emberi méltóságot, illetve egy nemzet vagy faj méltóságát gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy amelyik személyek képmását megtévesztő módon jeleníti meg. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első, május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. Meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület. A súlyos sérültet a tűzoltók és a Hunor mentőszervezet tagjai több órás megfeszített munkával a romok közé kúszva hozták felszínre. A tragikus baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az ország nagy részén borult az idő, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklubot leggyakrabban Fradiként emlegetik. Ez a becenév a német eredetű Franstadt rövidülése. Messinük után szokták őket zöldfehéreknek vagy zöldsasoknak is nevezni. A legenda szerint még a klub hivatalos megalapítása előtt a csapat hátvédje, Grabovic Kornél kérte meg a menyasszonyát, hogy varjon mezt a csapatnak. Az ifjú hölgy a zöld lila színeket választotta, de a mosástól a lila állítólag fehérre fakult. Így maradt a mostani színkombináció. Az egyesület címerében az 5 zöld és 4 fehér csík Budapest 9. kerületét szimbolizálja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítása 1995 márciusában folytatódott. Az Andrássy utat ismét lezárták a forgalom elől. A munkák keretében a föld alatti födém szerkezetére újabb vasbeton réteget helyeztek, és szigetelték azt. Kicserélték a föld alatti pályaszerkezetét, és az oktogonnál lévő közműalagútban a több mint 100 éves vízvezetéket, és 11 állomás felújítására is sor került. A föld alattit szeptember 18-án, a teljes Andrássy utat október 21-én adták át a forgalomnak. A teljes felújítás 1996-ban ért véget. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század utolsó napján fiatalok egy csoportja gyülekezett a budapesti Gyár utca 31 szám alatt. Míg a legtöbben a szilveszterre készültek, addig ők a Magyarországon pár éve meghonosodott játék szenvedélyétől hajtva megalapították az első újpesti futballklubot. Egyúttal abban is megegyeztek, hogy az egyesület színe legyen lila-fehér. Az addigi homokos edzőpálya futballra nem volt alkalmas, így a klub vezetői arra a döntésre jutottak, hogy új pályát építenek a Népszigeten. A pálya felavatására 1903-ban került sor, és közel 20 évig szolgálta a csapatot. A Hajós Alfréd által tervezett Megyeri úti stadiont 1922-ben adták át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Új kiállítás nyílik a Kapa központban. Többfelé elered az eső. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Hersztonban egy idős nő meghalt és országszerte többen megsebesültek. Lakóépületekben, valamint civil, ipari és infrastruktúrális létesítményekben is károk keletkeztek. Párizsban tárgyal ma a miniszterelnök. Magyar Péter találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a Szenátus és a Nemzetgyűlés elnökével is. A megbeszélések előtt a kormányfő megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. Magyar Péter tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. A gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását kezdeményezik Tiszás képviselők. Indítványuk szerint nem lehetne olyan hirdetést kihelyezni, amely sérti az emberi méltóságot, illetve egy nemzet vagy faj méltóságát gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy amelyik személyek képmását megtévesztő módon jeleníti meg. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első, május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A rákosi és a korai Kádár korszakról nyílik ma kiállítás a Kapa központban. A zárt ajtók mögött Terek és gesztusok egy diktatúrából című tárlat a kommunista hatalom börtönvilágát, meghatározó helyszíneit és működését idézi meg fotók, installációk, dokumentumfilmek és tárgyi emlékek bemutatásával. Az ország nagy részén borult az idő, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
2: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Prodám Guido olasz származású magyar gyógyszerész és repülőgép tervező volt, a magyar Viatika úttörője. Fiumében született 1882-ben. Családja olasz volt, egyedül ő vallotta magát magyarnak. A Kolozsvári Egyetemen tanult gyógyszerészetet, majd Budapestre érkezése után Mátyásföldön vett részt a repülőtéren folyó kísérletekben. 1911. novemberében ő volt az első, aki Budapest belterülete felett repült. Saját repülőjével Fiuméba is eljutott, és elsőként repült az Adriai-tenger fölé, azonban leszállás során elvesztette uralmát a gép fölött, és a tengerbe zuhant. Csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta. Az első világháború után minden vagyonát a magyar aviatika fejlesztésére fordította. Mátyásföldön egy emléktábla és a Prodám utca őrzi a nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád magyar nagyfejedelem nevét viselő híd építését már 1903-ban eltervezték, de az építés csak több mint 30 évvel később indult meg. A munkálatokat a II. Világháború miatt félbe kellett szakítani, mivel a felépítményeknek csak kis része volt még csak készen. Így ez volt az egyetlen híd, amit a németek nem robbantottak fel a harcok során. A végül 1950-ben megnyitott átkelő Sztálinról lett elnevezve, és csak 8 évvel később kapta meg az eredetileg is neki szánt Árpád nevet. Ma ez a híd Budapest legforgalmasabb hídja. Naponta mintegy 150 ezer jármű halad át rajta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten és Budán komoly köztisztasági kihívást jelentettek a piacok és a vásárok, mivel a 19. században a kereskedelem még túlnyomó részt nem üzletekben, hanem a nyílt piacokon zajlott. A piacoknak nem voltak olyan éles, egyértelmű határai sem, mint ma, ugyanis sok városi köztér vagy állandóan, vagy időszakos jelleggel, de piactérként is funkcionált. A nagy vásárok heteiben Pest belső város részei szinte egyetlen hatalmas piactérré változtak. Ahol pedig állatokat, zöldséget és gyümölcsöt árultak, hatalmas mennyiségű hulladék keletkezett. Ennek eltakarítására utcaseprőket alkalmaztak, akik sokszor büntetésüket töltő rabok voltak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sport legeredményesebb olimpikonja Gerevics Aladár volt. Miskolcon kezdett sportolni, de hamarosan már a világhírű Italo Santelli olasz mester budapesti iskolájában vívhatott. 6 olimpián vett részt, összesen 7 aranyérmet szerzett. Ali bácsi még 50 évesen is olimpiát nyert Rómában. Amikor megkérdőjelezték az indulását, ő kihívta a fiatalokból álló csapatot, és mindenkit legyőzött. Hallatlan saját eredményei mellett a nevelésben is kiemelkedő volt. Tanítványai rajongtak érte. Kivételes technikája, nagyszerű fizikuma, eleganciája kiemelte még a többi remek magyar vívó közül is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Új kiállítás nyílik a Kapa központban. Többfelé elered az eső. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Herszonban egy idős nő meghalt és országszerte többen megsebesültek. Lakóépületekben, valamint civil, ipari és infrastruktúrális létesítményekben is károk keletkeztek. Párizsban tárgyal ma a miniszterelnök. Magyar Péter találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a szenátus és a nemzetgyűlés elnökével is. A megbeszélések előtt a kormányfő megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. Magyar Péter tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. A gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását kezdeményezik Tiszás képviselők. Indítványuk szerint nem lehetne olyan hirdetést kihelyezni, amely sérti az emberi méltóságot, illetve egy nemzet vagy faj méltóságát gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy amelyik személyek képmását megtévesztő módon jeleníti meg. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első, május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A rákosi és a korai Kádár korszakról nyílik ma kiállítás a Kapa központban. A zárt ajtók mögött Terek és gesztusok egy diktatúrából című tárlat a kommunista hatalom börtönvilágát, meghatározó helyszíneit és működését idézi meg fotók, installációk, dokumentumfilmek és tárgyi emlékek bemutatásával. Az ország nagy részén borult az idő, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A monarchia idején nem csak a nyugati, hanem a keleti pályaudvaron is volt úgynevezett királyi váró, amit csak az uralkodó és kísérete vehetett igénybe. A keletiben ez nem maradt meg eredeti formájában, jelenleg teljesen átalakítva a Railjet várójaként, illetve üzleti váróteremként üzemel. Az előkelőségek természetesen a közlekedésben is kiváltságokat élveztek. A Kőbánya teherpályaudvar és Kőbánya felső közötti összekötő vágányt királyvágánynak is hívták, mert ezen jártak az udvari vonatok Pest és Gödöllő között. Gödöllőn a királyi váró külön épületben kapott helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna Plaza bevásárló és szórakoztató komplexum Budapest 13. kerületében a Váci úton található. Átadására 1996. október 14-én került sor, egy hónappal a rivális, az újpalotai Pólus Center megnyitása előtt. Magyarországon az addigi üzletközpontok után ez volt az első amerikai típusú pláza, amelynek újdonsága és vonzereje abban rejlett, hogy komplex módon egyetlen hatalmas fedett térben integrálta a modern fogyasztói társadalom alapvető igényeit, az akár egész napos családi programot kínáló bevásárlási, fogyasztási és szórakozási lehetőségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1913. júniusában indult el a taxiszolgáltatás. A leendő bérfuvarosoknak 500 koronát kellett területhasználati díjként megfizetniük, és csak egyenruhában kezdhették meg a fuvarozást. A lapok hamarosan már az első taxis tüntetésről is beszámolhattak, mivel a kocsisok alacsony fizetésért dolgoztak, és a bevételből sem részesültek. Eleinte két taxis társaság rivalizált egymással, majd ezek összeolvadtak. A Magyar Automobil Közlekedési RT a Kerepesi úton működtette telephelyét, ahol az ország első benzinkútja működött, 8 tartállyal. Ez a töltőállomás még nem szolgált ki magánkuncsaftokat, csupán a cég közel 100 autójába tankolták itt az üzemanyagot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A milleniumi újjáépítés során Budapestnek rengeteg épületfára volt szüksége. Szállításuk legolcsóbb módja az volt, hogy a kidöntött fatörzsekből tutajt készítettek, és ezeket a Dunán a városba úsztatták. Általában 8-10 tutaj úszott egymás után, lécekkel, deszkával, zsindellyel megrakva. Egy ilyen tutajcsoport tett ki egy szállítmányt. A tutajosok a fakereskedő alkalmazottai voltak. Bár a szállítás emódja olcsó volt, de kockázatos, ráadásul az átázott faanyagot még sokáig kellett szárogatni felhasználás előtt. A 19. század végére a vasúti szállítás kiszorította.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Határérték alatti a Gödi Samsung zaj terhelése. Holnap ismét napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a megtévesztő kampányhirdetések betiltását kezdeményezi a Tisza párt három parlamenti képviselője. A javaslat szerint a jövőben tilos lenne választási plakátokat kihelyezni villanyoszlopokra, fákra vagy reklámhálókra, és a jogsértő tartalomról a média tanács döntene. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, az első május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Akciós utazást kínál csütörtökön a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhákban érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Hosszú út vezetett az első színiiskola létrejöttéig. 1837-ben nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amely 1840-től nevében is a magyarság egyik reprezentatív nemzeti intézménye lett. A Nemzeti Színház nem csak a magyar nyelv elfogadtatásának és ápolásának legelső fóruma, hanem a polgári haladás egyik legfőbb hirdetője is volt, és nem kis szerepet játszott az 1848-as forradalom és szabadságharc szellemi előkészítésében. A szabadságharc leverése után a Habsburg Birodalom Magyarországon önkényuralmi rendszert vezetett be. Ekkor a Nemzeti Színház feladata még fontosabbá vált. Ugyanakkor működésének személyi és tárgyi feltételei egyre szűkösebbek lettek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1970-es évekre megnövekedett a nemzetközi átmenő forgalom Budapest belvárosában, ami a legdélebbi, vagyis a Petőfi hídon bonyolódott le. Ez növelte az utóbbi híd terhelését, valamint a főváros zaj és légszennyezését. Erre való megoldásként merült fel egy a főváros szélén haladó elterelő autóút, az M0-ás körgyűrű megépítése, amely magába foglalt egy újabb Dunai híd konstrukciót is. A Deák Ferenc híd, vagy Nullás híd több nemzetközi főútvonal részét képezi. Budapest legdélebb hídja is, és a legnagyobb forgalmú országos közúti Duna híd.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd Budapest egyik közúti Duna hídja, ami a főváros 3. és 13. kerülete között nyújtózik. Helyén már a rómaiak is létesítettek átkelőt. A Megyeri híd 2008-as átadásáig ez volt a város legészakibb és leghosszabb hídja, de ezt a címet az új építmény átvette tőle. Ennek az átkelőnek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy az évek során a bővítését úgy oldották meg, hogy a két oldalán egy-egy új hidat építettek mellé. Tehát az Árpád híd voltaképpen három párhuzamos, egymással összekapcsolódó híd együttese. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Határérték alatti a Gödi Samsung zajterhelése. Holnap ismét napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a megtévesztő kampányhirdetések betiltását kezdeményezi a Tisza párt három parlamenti képviselője. A javaslat szerint a jövőben tilos lenne választási plakátokat kihelyezni villanyoszlopokra, fákra vagy reklámhálókra, és a jogsértő tartalomról a média tanács döntene. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, az első május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Akciós utazást kínál csütörtökön a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhákban érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Üdvözlöm Önöket, kellemes és derűs délutánt kívánok. Június 3-a van, egy kicsi borongós az idő, de friss a levegő. Sokan szeretik ezt. Hamarosan azonban érkezik majd a napsütés, hiszen a nyár még csak most kezdődik. Ráadásul nyáron nagyon sok szabadtéri program is vár ránk. Ilyen lesz például az Impresszió rovatban hamarosan elhangzó opera szezonról szóló információ, mellyel kapcsolatban László Boldizsárral beszélgetek, aki operaénekes, előadó művész és producer. Aztán 5 és 6 óra között velünk lesz Blénesi Ágnes Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója is. Most pedig Haydn 6. D-dó reggel szimfóniájának 3. tétele szól az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban László Boldizsár, operaénekes, előadó művész, producer. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, én is sok szeretettel a Klasszik Rádió hallgatóit, meg hát a Klasszik Rádió hangját.
1: Te pedig a Margit Szigeti Színház hangja leszel az idei opera szezon kellős közepén, az egyik kiemelt eseményen leszel majd látható, hallható. Mi történik június 25-én és 27-én?
2: Hát én úgy szoktam hívni ezt az operát, hogy ez nekem ez a jutalomjáték. Tehát ez gyakorlatilag végigkíséri az operai pályafutásomat, onnantól kezdve, hogy először betettem a lábam a bajadzókba. Tehát úgy van ez, hogy két egyfelvonásost játszunk, ez általában mindig így szokott egybe menni a kettő, hogy Parasztbecsület és aztán utána a bajadzók, és akkor ebben ugye nagy átlagban egyébként két külön kaszt szokta játszani. Tehát azért veszik elő ritkán, mert nagyon nehéz kiállítani azért, mint amíg egy órára kiállítasz, itt 6 énekest a Parasztbecsületbe és 6 énekest a bajadzókba, míg egy normál másik Verdi operát, vagy mondjuk a Toszkát például 3 főszereplővel már simán megvan az egész, és az egész estédet megoldottad, mint színházigazgató mondanám ezt, hogyha lenne színházam, de nincs, hál' Istennek.
1: De még úgy, lehet.
2: Nem, én azt hiszem, ez a dolog elment, tehát hogy én nem, most én azt hiszem, hogy elkezdenék élni, ha ezt lehetséges így venni, tehát ugye az éneklés az maradjon meg, ameddig lehet, és aztán a többit meg utána hagyjuk a fiatalokra. Tehát igazán az van, hogy én ezt a dolgot, a bajadzókat először, amikor beleálltam, én tudtam, hogy ez egy iszonyatosan nagy találkozás lesz. Tehát a figurát nézve azt, hogy ez azon kevés tenorszerepek egyik, ahol tényleg lehet aztán bolondozni, sírni, sírva nevetni, ilyen iszonyatosan szélsőséges figurát hozni, minden belefér. És igazán a kor nem is korfüggő, mert ezt 20 évesen is lehet valaki a kánió, meg 80 évesen is, hogyha éppen még van ereje. A Parasztbecsület már kicsikét beszédesebb, ott azért már csak egy komolyabb fiatalembert kell hozni, de szerintem még kicsit fölöttívumban van minden.
1: Tehát a Parasztbecsület lesz először, ezt követi majd a bajadzók, ugye két egyfelvonásos műről van szó, és mégis valamiért szinte elválaszthatatlan párost alkot ez a két mű az opera színpadokon, hiszen külön történetről van szó, de mégiscsak hasonló szenvedélyek jelennek meg a színpadon.
2: Én ezt kétszer játszottam a bajadzókat a Parasztbecsület nélkül, és úgyis megért. Tehát, hogy lemegy a nagy áriáig, ott szünet. Kolozsváron például így játszottuk, meg most volt egy nagyon édes kezdeményezés, a Török Bálinti kórus minden évben megcsinál egy operát, és két évvel ezelőtt volt a Parasztbecsület, és most a bajadzókat vittük színre, és azért lejátszottuk a két művet, csak két év különbséggel. Na most én nekem ez a sztori önmagában, hogy ez a kettő együtt van. Én tudtam, hogy először úgy szabad nekiállni, hogy egyszer csak az egyiket, aztán a másikat, és aztán amikor már mind a két szerepben biztosan mozgok, akkor először visszaadtam, amikor először kértek, hogy egy este mind a kettőt. És akkor na, jól is tettem nagyon, mert szépen megszoktam magam a figurában mind a kettőben, és aztán na, akkor egyszer ráeresztettek pozsonyban, én onnantól kezdve már nem is szeretem máshogy csinálni. Elképesztő. Olyan energiákat szabadít fel bennem ez a dupla este. Azt szoktam mondani, hogy ez a két egyfelvonásos, ez körülbelül a 3 nagy felvonásos Otellónak a teherbírásával betegszik. Hihetetlen. Olyan, tehát amikor már lejátszom a Turidút az elején, egyébként fordítva kéne olyan szempontból játszani, mindig szoktam mondani, hogy a fene vigyel, hogy itt vagyok az elején, és rögtön visszasminkelnek fiatalnak, majd a szünet után visszaveregítenek, mert akkor ugye már nem lehet az, hogy lemossák teljesen a sminkemet, és akkor jön az őszakám, meg nem tudom micsoda, szóval fordítva kéne ezt csinálni, mert hogyha a bajadzók lenne először, akkor csak simán a mostani fejemmel bemennék, és őszakállammal, és akkor utána visszafiatalítanának. De nem, fordítva van, először lekennek barnára, szakállat befestik, a hávat befestik, amennyire lehet vissza fiatalítanak, majd a szünetben erre a barnított sminkre visszaveregítenek arra a fejemre, ami nagyjából van most, hát mondjuk talán ilyenkor mindig még rá szoktam dobni, hogy azért mutassam, hogy azért nem vagyok én annyira öreg. Ezt még csak festéssel tudjuk hozni, ezt a figurát. De aztán ott van a másik érdekessége, hogy én nagyon meg szoktam rángatni a Neddát. Tehát, hogy ezt tudják. Tehát akivel én csináltam, ott azért persze színházi kereteken belül, de hát azért, és akkor előfordult olyan, hogy Pozsonyban ott voltam, először játszottam azzal a nálamnál idősebb primadonnával, aki tehát látszódott, hogy nagyon rég rángatták így meg színpadon, és akkor, amikor lement az előadás, és az utolsó akkord, akit mindig ráborultam a Neddára, és akkor általában mindig megkérdeztem az aktuális Neddától, hogy are you okay? És akkor erre az volt az válasz, hogy yes! Nagyon látszott, hogy nagyon, nagyon élvezte azt, hogy tényleg beleadtunk apait annyit a színpadon. Szóval ez verizmus. Aha. Ezt akarom mondani, hogy a verizmusnak pont ez a lényege, hogy abszolút a valóságot, valós érzelmeket, és nem ilyen risparókás, nagy beöltözős, nagy ruhás. Ez mondom, azért elképesztő, főleg a bajazókról tudok beszélni. De egyébként a Parasztbecset is olyan, hogy üres színpadra fölrakjuk, kórust odarakjuk, mint utca népe, és onnantól kezdve az a néző elfogadta, hogy egy péren vagyunk. És ha még ne adj Isten, föl tudunk a színpadra tolni egy szekeret, aminek a platóján előadjuk a végén a komédiát. Tehát igazán nagyon, nagyon költségkímélő tud lenni. De nem ez a lényeg benne, hanem és ott van még a zene. Tehát az a tény, hogy mondjuk hogy a Bajadzók is egy valódi megtörtént eseményből dolgozta fel Leo Cavallo. És ami nagyon furcsa, hogy 15 éves volt a fiú, amikor látta ezt a amikor elment egy tárgyalásra, ahol egy mutatványost ítéltek el, aki féltékenységből megölte a feleségét. És őt ez annyira mélyen megérintette ennek amit ott hallott, meg ahogy nyilván ott védekezett, meg elmondta, vagy nem védekezett, hogy az egésznek a milliője, ahogy beleképzelte magát, hogy ez valójában hogy történhetett ez a sztori, ez rögtön beleírta nagyon fiatalon, 20 évesen a megírta ezt az operát, és hát utána írt még jó pár dolgot, de hát ezt jegyzik tőle a legtöbbet.
1: A Margit Szigeti Színházban a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarával leszel majd jelen, a debreceni Kodály kórussal, a karmester pedig Jankó Zsolt lesz.
2: Igen.
1: Boldizsár, hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, varázslatos este lesz, mindjárt kettő is, ugye?
2: Igen, és ugye júli 25-e is, június,
1: igen.
2: Június 25-e és 27-e, két nap egymás után csütörtök és szombat, és hát ha már Jankó Zsoltot említetted, akkor azt kell mondani, hogy lesz külföldi sztárvendége is, egy bariton, most a nevét sajnos nem tudom, de már a Metropolitan megjárta, ahogy hallottam, és az többi szereplők javarésze pedig a Kolozsvári előadásból lesznek, akik az első partnereim voltak a Bajadzóban, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy találkozás lesz megint velük.
1: Varázslatos estét kívánok, nagyon köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm, varázslatos rádiózást kívánok.
1: Megvan, köszönöm. Okay. László Boldizsár, operaénekes, előadó művész, producer volt a vendégem itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Haydnaum Régi Zenei Központ az év második felére is színvonalas programmal készül. A Haydnaum koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július 2. péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a fertődi Eszterházi Kastély Apolló termét. Fellép a Capella Savaria, az Ensemble Variabile és az Orfeo zenekar Vashegyi György vezényletével. Szólistaként pedig Bene Róza, Bertalan Andrea, Borsányi Márton, Gerhát László, Pálkövi Dániel, Paprita és Somlai Petra játékát is megcsodálhatja majd a hallgatóság. Augusztus utolsó péntekén kezdődik az egyhetes Haydn Eszterháza Fesztivál. A nyitóesten Haydn Orlando Paladino című operájának koncertszerű előadása lesz hallható, Cyril Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra Schubert estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a zárókoncerten a basszus énekesként is világhírű svájci Stephen McLeod vezényli, az est szólistája pedig Olga Pashenko fortepiano művész lesz majd. Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália Borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. Pénteken és szombaton második alkalommal rendezik meg a Befogadás hangja fesztivált a Momkult kupola termében, ahol a zene és a művészet az elfogadás és az összetartozás üzenetét közvetíti. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat eseményén a Kárpát-medence kiemelkedő, fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek színpadra. Köztük Barabás Lőrinc, Agárdi Szilvia és a Pátyi Máltai Zenekar. A fesztivál célja, hogy a művészet segítségével közelebb hozza egymáshoz az embereket, és a különbségek helyett a tehetségre és a közös élményekre irányítsa a figyelmet. A koncertek mellett a Befogadás vásár is várja a látogatókat, ahol fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek által készített különleges termékek közül lehet majd válogatni. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Holnap ismét napos idő lesz. A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Robotpostás járja a szlovén főváros utcáit. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a magyar honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a magyar honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Szélkámán tér környékén, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Clark Ádám tér vonaláig, valamint a Petőfi hídtól északra és a Pázmány Péter Sétány Műegyetem rakpart útvonalon is. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek. A 101-es és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat mindkét irányban, a 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé kihagyja a Terv utca megállót. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig rendezvény utómunkái miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, várhatóan holnap estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok! A folytatásban az illúziókról lesz szó. Alapvetően, hiszen Bénesi Ágnes Gréta lesz a vendégünk, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Ugye ilyenkor az ember elgondolkodik azon, hogy egyáltalán mi számít illúziónak? Mi az, ami illúzió? Hát lehet, hogy az is az, hogy éppen most itt, nem tudom, én ülök a stúdióban, önök hallgatnak valahol, ki tudja, mi a valóság és mi az illúzió. Erről is beszélgetünk majd. Most pedig Carl Philipp Emanuel Bach szerzeménye következik, B-dur oboe. A verseny 3. tétele a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo Budapest belvárosában van egy hely, ahol néhány percre egész biztos megkérdőjeleződik az ember valóságérzékelése. A stúdióban Blénesi Ágnes Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Szervusz Gréta, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Ha az ember arra gondol, hogy valami illúzió, akkor azonnal filozófiai mélységekbe jut, hiszen felmerül a kérdés, hogy mi a valóság? Tehát valóban azt látjuk, ami ott van? Tehát valami ilyesmi volt a koncepció annak idején az Illúziók Múzeuma létrehozásánál?
1: Erre szoktuk mi mindig azt mondani, hogy a valóság csupán egy illúzió. A koncepció egyébként nem is inkább az illúzióknak a világára épült, talán ez a brandet legjobban megfogalmazó elnevezés lett, ha mondhatom így. Inkább az volt, hogy az illúzióknak köszönhetően hozzuk kicsit közelebb a különböző tanulmányokat, tudásokat, mert talán ezzel hamarabb elérünk embereket, hogyha egy picit játékosabb formában próbálunk meg tudást átadni. Manapság, amikor jönnek hozzánk, akkor mindenki, amikor bejön, próbálja először a falat megfogni, megkapjuk mi is, hogy akkor az, hogy ti itt álltok, az is csak egy illúzió. Szeretnek ezzel játszani, aztán a tálat végére kiderül, hogy valóban az Illúziók Múzeumában járnak, és valóban semmi sem az, aminek látszik. Forognak a falak, eltolódnak a terek, de érdemes bent mindig egy picit megállni, és talán arra gondolni, hogy amit látunk, az tényleg a valósága.
0: Uh-huh. És akkor ez tovább viszi az ember a hétköznapok során is ezt a gondolatot, hogy vajon minden úgy van, ahogyan látja, és ez jó, mert akkor akár megkérdőjelezi saját vélekedését is, az pedig sosem árt, nem? Hogyha az embernek vannak bizonyos kétségei.
1: Abszolút, egyet is értünk ebben. A legjobb példánk erre egyébként van egy olyan nyomtatott illúziónk, amiről, hogyha ránézünk, akkor csak nagyon sok zajt látunk, különböző képek egy montásként állnak össze, és mindig hátrébb kell lépni legalább 3 lépést, és akkor egyébként Einsteinnek a feje rajzolódik ki, és talán a legelső döbbenet a látogatók arcán ott szokott látszódni, hogy wow. És ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy érdemes a dolgokat is így vizsgálni, hogy amikor egy nagyon nagy kavalkádot látunk, akár egy montást, akkor próbáljunk meg 3 lépést hátrébb lépni, és nézzük meg ebből a perspektívából. A múzeum több részén is vannak egyébként olyan kiállítási tárgyaink, amik mindig egy picit felszólítanak arra, hogy lépjünk egy kicsit hátrébb, és próbáljuk meg más szemszögből megvizsgálni a dolgokat. Ezt sokan csak rohannak, és talán ezt is össze lehet hasonlítani, hogy maga a körülöttünk zajló világ, és ez a 400 négyzetméter mennyire jól lemakettezi a különböző élethelyzeteinket. Azt szoktuk mondani, hogy aki 20 perc alatt végigmegy a múzeumon, az biztos, hogy csal. És egyébként nézzük meg, hogyha 20 perc alatt A-ból B-be eljutunk, akkor mennyi mindent veszünk észre, akár abból, ami körülöttünk zajlik, nagyjából semmit. És hogyha visszagondolunk rá, hogy mi történt ebben a 20 percben, ameddig mondjuk én ide értem, én tudom, hogy megnéztem nagyon sok felesleges videót az interneten, de nem tudom, hogy hol zöldelnek a fák, milyen autó ment el mellettem, voltak-e fiatal szerelmes párok, elejtette valaki egy gombócfagylaltot. Próbáljuk egy picit afelé vinni a tárlatunkat, és arra ösztönözni a hozzánk látogatókat, hogy álljanak meg, csendesedjenek el, vagy éppen legyenek nagyon hangosak, mert abszolút teret adunk annak, hogy ismét gyermekek legyünk, és engedjük el azt, amit hiszünk, vagy feltételezünk, és vizsgáljunk, nézzünk, és utána hozunk egy döntést, vagy egy ítéletet arról, amit látunk.
0: Amit elmondtál, az mind-mind a hétköznapi életben is remekül alkalmazható, sőt, hát kifejezett mélységeket mutat meg. Tehát, hogyha az ember ebből kap egy kis szeletet az illúziók által, az Illúziók Múzeumában, akkor azt hiszem, hogy talán még az élet is könnyebb lehet.
1: Igen, másik vicces szituáció egyébként, és remélem, hogy bárki, aki magára ismer, az csak egy jót mosolyog ezen, hogyha valaki feldúlt lelki állapotban jön hozzánk, és a nagyon kedves kollégáink vannak, akiknek bevett szokásuk, hogy nem is az, hogy poénnal próbálják meg leütni, hanem amellett, hogy mindenkinek meghagyják a teret a dühöngésre, egy picit olyan játékra hívni, ami után nagyjából a tálat felénél, de a végére biztosan el is felejti, hogy ő azon aggodalmaskodott, hogy hova tette a pénztárcáját, lezárta-e az autót, indított-e parkolást, és szeretnénk, hogyha egy picit ez a nyugalom szigete is lenne, amellett, hogy rengeteg impulzus ér bent minket, de az alatt a nagyjából 60 perc alatt, amennyi időt a tárlat az igénybe vesz ahhoz, hogy mindent megtekinthessünk és kipróbáljuk, kiszakadjunk abszolút a problémákból, a gondokból, és elinduljanak olyan gondolatok, amik tovább kísérnek minket, akár egy hazaúton, későbbi beszélgetésen, rengeteg visszatérő vendégünk van, el szoktunk csípni olyan beszélgetéseket, hogy én már próbáltam, el se fogod hinni, tényleg nem hiszik el.
0: A valóságot tehát kívül hagyjuk, bent pedig egy egészen másfajta valóság fogad, amit meg lehet kérdőjelezni.
1: Abszolút. És kérjük is a hozzánk látogatókat, hogy kérdőjelezzék meg, próbálják ki, érjenek hozzá, nézzék meg, mi történik akkor, hogyha egy spirál megy körbe, majd 30 másodperc múlva a tenyerembe nézek. Mozog minden.
0: Köszönöm szépen, Gréta. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, vendégem Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Ugye Budapest belvárosában vár minket az Illúziók tárháza, és az a gondolat is felmerült bennem, hogy vajon mennyire hihetünk az érzékeinknek, mert ugye valahol ez is megkérdőjeleződik, vagy zárójelbe tehető.
1: Hihetünk nekik, csak nem mindegy, hogy mikor melyiket használjuk. Ha megállunk egy képnél, ugye a szemünket akarjuk egyből használni. Ha megállunk egy olyan kiállítási tárgynál, amihez hozzá lehet élni, ott ugye a tapintás az érzékelés. Általában ezt szoktuk kérni, hogy először mindenki hagyatkozzon a megérzéseire és innen a tapasztalásaira. Na de mi történik akkor, hogyha egy másik szögből kezdem el vizsgálni? Nálunk ugye a legtöbb illúzió az optikai illúzió, tehát így a szemünkre kell hagyatkozni. Igyekeztünk olyan elemeket is beletenni, ami esetleg megváltozott az ott képességű látogatóink számára is elérhető. Alapvetően mi a szemet használjuk és az érzékelést. De van például egy örvénylő alagutunk, ahol hagyatkozhatunk mi a szemre, de nem fogjuk tudni nyitva tartani. Igen, ez például az egyik legnagyobb csel, amikor bemegyünk egy alagútba, és azt gondoljuk, hogy mi biztosan végig fogunk tudni rajta sétálni. Aztán elindul a kör, és rájövünk, hogy nem, a szemünket se tudjuk. Ott már olyan ugye az, hogy elborulok, nem borulok, az egyensúlyérzék. És ami nagyon érdekes, hogy mennyire más látnak például gyerekek, és mennyire más látnak felnőttek. Vannak olyan kiállítási darabjaink, amire, hogyha először ránézünk, akkor észre sem vesszük benne a trükköt, hogy az hogyan működhet. A gyermekek egyből vizsgálódnak. Nagyon érdekes azt is megfigyelni, hogy ők olyan formákat is megfigyelnek benne, amit még mi sem tudunk, hogy azok ott vannak. Akár hogyha az épületillúzióra gondolok, ahogy magáról erről a kiállítási részünkről azt érdemes tudni, hogy a földre le van makettezve egy épület, és hogy ha ráfekszünk, akkor egy 45 fokot bezáró tükördőlés szögének köszönhetően a fotókon úgy látszódik, mintha mi a falon sétálnánk. Általában leülnek, hátradőlnek, és a gyerekek elkezdenek mozogni. Ők tudni akarják, beleviszik az összes elképzelésüket. Van néhány összekapcsolódás, például a pókemberre, hogy akkor ők is tudnak, sokkal szabadabban használják a tereket. Ugyanez igaz például a Gravity szobánkra. Ott is megállnak, és akkor akik még ismerik és tudják, vagy már ismerik és tudják Michael Jackson ikonikus mozdulatát, előszeretettel alkalmazzák. De például a gyerekek, vagy inkább már a szépkorúak elkezdenek vizsgálódni, hogy ez hogyan lehet. Talán ezért is érdekes, és a kérdésre visszatérve mi alapvetően a szemre hagyatkozunk, de minden érzékszerve igyekszünk hatással lenni.
0: Aha, az előbb érdekes párhuzamot mondtál a gyerekek és a szépkorúak között, tehát hogy akkor valamennyire hasonlóképpen viszonyulnak az illúziókhoz, vagy a különleges látványvilághoz?
1: Igen, valaki még gyerek, és valaki már gyerek.
0: De jó.
1: Aha. Ami még egy érdekes megfigyelés az az, hogy külföldről érkező látogatók többször kapunk arra visszajelzést, hogy esetleg hangosabbak. És volt egy nagyon érdekes pszichológiai beszélgetésünk, és az, aki tartotta ezt az előadást, ő neki egyébként a vérvonalában olasz temperamentum elég erősen megmutatkozik, és ő mondta, hogy azért, mert ők tényleg tudnak újra gyerekek lenni. És nem ijednek meg például attól, hogyha fel kell állni egy végtelen kútra, akkor mi történik, és esetleg a közeg engem kinevet. Talán ez a párhuzam, akik még nem ismerik a félelmet, meg vannak azok, akik már úgy vannak vele, hogy elém az oroszlánt is. Ők a legszabadabb közönségünk.
0: És mit gondolsz, hogy a higgadt, józan, racionális, két lábbal a földön járó felnőttekre hogyan hat ez a kiállítás, ami azért valahol a világukat egy kicsit kifordítja?
1: Talán a második termünkig közömbösen. Aztán ők azok, akik a tálat végén megkérdezik, hogy vissza lehet-e menni a kiállítás elejére. Amikor először voltam az Illúziók Múzeumában, akkor bennem is voltak kételyek, hogy hogyan lehetne azt megmagyarázni meg nem már, hogy ránézek egy képre, és akkor nem tudom megszámolni, hogy hány fekete pötty van rajta. Kiderült, hogy egy darab fekete pötty sem volt a képen, és utána elkezdtem én is gondolkozni, hogy mi történik, hogy történik. Nagyon-nagyon át tudja az ember szellemiségét változtatni, és lehet, hogy ezek ilyen teatrális szavak, hogy pont az ilyen nagyon racionális embereknek, hogy nehogy már 400 négyzetméter után én azt mondjam, hogy és lehet, hogy ezek ilyen teatrális szavak,

0: Gréta, tényleg szóval a világ változott, tehát az ember valahogy mindent rögzíteni akar, mint hogyha az élményeinket valahogy el szeretnénk tenni egy fiókba, vagy nem is tudom is. És nem a megélésen lenne a hangsúly, az adott benyomáson, hiszen ugye az illúziók által is ér minket valami hatás, ami akkor és ott történik, és azt az ember belül elteszi saját magának, és aztán hazaviszi. És ugye ez felveti azt a kérdést, hogy ez miért nem elég? Nem? Tehát, hogy miért kell erről fotót készíteni, miért kell mindent dokumentálni?
1: Szeretném azt hinni, hogy ez a pillanatnak a megtartása, és az arra való vágyakozás, hogy mindig vissza tudjak nyúlni, hogy emlékezzek rá, hogy még belefértem abba a ruhámba, amikor az alatt a fal előtt készítettem a fotót, hogy olyan emberekkel voltam ott, akik remélem még nagyon sokáig, de mi van, ha nem? Nekem ez abszolút szubjektív véleményem, hogy ez a mindennek a megörökítése, ez egy picit belső félelem, pont a felgyorsulásról és az elmúlásról fakadóan. Magam sem tudom. Nagyon szeretem azt az élményt, amikor elmegyünk egy koncertre, és mindenki a telefonján keresztül nézi az előadót. És pont nemrégiben voltunk mi is egy előadáson, és végig néztem az egészet, és utána megkérdezték, hogy te készítettél fotót és videót, és mondtam, hogy nem. De miért nem? Teljesen más valójában látni a dolgokat, mint azon a kevés colon, amennyit a kijelző enged. Ettől függetlenül mi szoktuk is kérni a hozzánk érkezőket, hogy készítsenek fotót, készítsenek videót, vannak olyan kiállítási darabjaink, amik leginkább úgy működnek. Ez is ugye nagyon érdekes, hogy amellett, hogy vannak olyan képeink, ahol tényleg a szem elegendő lenne, különböző embertípusoknál nem működnek. Például a sztereogramok. És akkor itt vannak ilyen, hogy rejtett ADHD, hiperaktivitás, ugye Máté Gábornak nagyon szép megfogalmazásai vannak, hogy ezek nem betegségek, így mi sem így tekintünk ezekre a dolgokra. Egész egyszerűen egy picit másképp van bekötve az agy. Hogyha valakinek ehhez bármilyen mobiltelefon, tablet szükséges, hogy át tudja élni, vegye elő, hívja segítségül. Hogyha valaki szeretne több időt eltölteni bent, és tényleg azért, mert mondjuk lefotózta, megmutatta, de még szeretné élvezni a benti dolgokat, akkor maradjon, érezze jól magát.
0: Tehát lehetőség van arra is, hogy ő ott a jelenben bőséggel átélje azt a hangulatot, amit kap, de közben haza is viheti.
1: Így van, így van. Tényleg nagyon sok olyan kiállítási darabunk van, amit egyébként haza lehet vinni valójában, és szerencsére nagyon sok iskolai csoportot köszönhetünk, és ők, amikor nagyon szeretjük azt hallani, hogy hazaviszem, megmutatom a tesómnak, van egy osztálytársunk, aki nem tudott eljönni, és nem bűvésznek készülnek, hanem ugyanúgy a matematikát és a fizikát használják, amitől valószínűleg libabőrösök az iskolába, csak egy teljesen más köntösbe látják nálunk.
0: Hát ebből viszont tanulhatnak az oktatók, a nevelők, a tanárok is, hogy hogyan lehet megközelíteni a diákokat.
1: Igen, erre egyébként van nálunk lehetőség, szoktuk mondani, hogy ha valaki szeretne egy különleges fizika órát tartani például, akkor egész nyugodtan vegye fel velünk a kapcsolatot, tudunk hozzá külön termet is biztosítani, szoktak is rendkívüli fizika órát tartani. Vannak olyan osztályfőnökek, akik mondjuk fizika szakosak például, és ők elhozzák, tesi tanárok, akik számunkra is meglepő volt, hogy egy tesi tanár mit három fekvő támaszt a Building Illusion-on, és nem, hanem magát, hogy a testet hogy használod. Uh-huh. És sokkal másabb úgy elérni egy gyereket, hogyha játékos formában teremtjük meg neki a tudás lehetőségét.
0: Igen. Élményszerű, abszolút.
1: Így van, így van. A maga a Museum of Illusion két alapítójának is ez volt a fő koncepciója, hogy játszva tanulás. Uh-huh. És ez nagyon-nagyon jól működik nálunk.
0: És ez minden életkorra, igaz? Jövünk vissza Blénesi Ágnes Grétával, az Illúziók Múzeuma igazgatójával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Budapest belvárosában található a múzeum, az ember nem is számít rá, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton miféle felfordult világ várja. De mit gondolsz, Gréta, hogy annak idején, amikor létrejött a múzeum, akkor mi volt a missziója?
1: Az edukáció. Ez ennyire röviden megfogalmazható. Egyébként tényleg. Amit már talán említettem is, hogy szeretnénk úgy átadni a tudást és a tanulásnak a lehetőségét, hogy egy sokkal színesebb világba kalauzoljuk el az embereket, korcsoporttól egyébként függetlenül. Főként gyerekcsoportok, diákcsoportok járnak hozzánk, hogyha megnéznénk egy átlagos napnak az összetételét, akkor van szerencsénk köszönteni nagyon sokszor diákcsoportokat. Szeretnénk megőrizni ezt a fajta edukatív jelleget, viszont saját missziónk az is, hogy mindenkit ki tudjunk szakítani a hétköznap problémáiból, egy kicsit újra gyerekek, kicsit újra önfelettek tudjanak lenni. Ezért is szoktuk azt mondani, hogy bármilyen korosztályból érkezhetnek hozzánk, mindenki jól fogja tudni magát érezni, egy dolgot kérünk hozzá, hogy legyenek nyitottak erre. Tegyék félre erre a 60 percre a problémákat, engedjék, hogy egy picit elvarázsoljuk őket. Lehet, hogy nem fog nyuszi kiugrani a kalapból, de biztosan fogunk tudni egy olyan atmoszférát teremteni nekik, ami, hogyha rosszabb napokon visszagondolnak arra az egy órára, akkor újra kizökkenti őket a problémából, és talán jön egy mosoly, egy pici továbbgondolás, hogy mi legyen a következő programunk, mi legyen az élmény, ami megmarad ebből az egészből.
0: Illetve talán ahhoz a felismeréshez is hozzáfér az ember, hogy az élmény által, hogy valóban nem minden az, aminek látszik. Tehát, hogy nem biztos, hogy az, amit látok, és amit arról vélekedek, az ugyanaz, a közé egyenlőségjelet lehet tenni.
1: Teljes mértékben, ne menjünk messzire, vannak ugye olyan társaink, akiknek nem adatik meg a látás lehetősége. Ők teljesen másképp érzékelnek a világból. Használják a képzeletüket. Amikor azt mondjuk nekik, hogy ez rózsaszín, akkor ők elképzelnek valamit. Többször volt lehetőségem beszélgetni, akár látáskárosultakkal is, és megkérdeztem tőlük, hogy amennyire nem tolakodó a kérdés, ők hogyan élik a világot, és mondták, hogy ők mindent elképzelnek. És ha becsukjuk a szemünket, akkor van egy bizonytalanság bennünk. De hogyha elképzeljük, hogy semmi probléma nem történhet, vagy hogyha a problémába, ugye félelemnél is becsukjuk a szemünket, sötét szobába, annak ellenére, hogy sötét van, félelemből becsukjuk a szemünket. Próbáljunk meg olyankor kinyitni egy jobban az elménket, a gondolatainkat, és képzeljük el, hogy minden lehetséges, semmi sem lehetetlen, ugye? És talán ez a fajta befogadás az, ami a múzeum végigjárása után egy nagyobb szelet kellene, hogy legyen a gondolatunkba, hogy csukjuk be a szemünket, képzeljük el, és valósítsunk meg mindent, vagy bármit.
0: De jó! Miénk az egész élet? És egyébként így is van.
1: Így is van.
0: Még valami eszembe jutott, amikor iskolás csoportokról beszéltél, hogy hány éves korosztályról van szó?
1: Változó. Vannak általános iskolások is, akik hozzánk látogatnak, vannak középiskolások is. Egyébként egyetemi együttműködésekből is, illetve saját akaratból is látogatnak hozzánk. Nagyon érdekes, hogy mondjuk egy alsós általános iskolából érkező hogyan látja a múzeumot, és az is nagyon érdekes, hogy mennyire nem akarja látni a múzeumot az, aki felsősként érkezik hozzánk. Van lehetőség nálunk tálatvezetést kérni, és nagyon jó érzékkel vannak a kollégáink ellátva, hogy hogyan szólítsák meg a hozzánk érkezőket. És amikor látjuk, hogy de jó, ez is egy külsős program, és addig se kell az iskolába lenni, mennyire be lehet őket húzni, és már többször jeleznek a pedagógusok, hogy el kellene indulnunk, mert van másik program, vagy lejárt a látogatási idő, és ők még bent vannak. Talán ez a legcsodálatosabb az egészben.
0: És pláne, hogy mindenki egy kicsit ilyenné válik, egy kicsit gyerekké válik.
1: Igen. Nem szeretjük azt mondani, hogy egy nagy játszótér az egész, mert abból lehet könnyen baleset, nagyon sok fémtárgyunk van, ütközés, megcsúszás. Tényleg vannak olyan installációink, amik olyan hatással vannak, hogy szédülést előidéznek. Ezért rohangálni nem, de a képzelet játszótere.
0: De jó. Hát akkor maradjon is így, sikeres felújítást kívánok hamarosan, és aztán újranyitás.
1: Köszönjük szépen. Ez várunk mindenkit szeretettel.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Blénesi Ágnes Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Holnap ismét napos idő lesz. A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Robotpostás járja a szlovén főváros utcáit. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a magyar honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a magyar honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Budapesten lassú a haladás a Kiskörúton, az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton. A Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek. A 101-es és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat egyik irányban sem. A 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé nem érinti a Terv utca megállót. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig rendezvény utómunkái miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Lezárták a második kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. a 129-es autóbusz módosított útvonalon jár, nem érinti a Szent Ferenc Kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok! Június 3-án ma van Clotilde napja, gratulálunk szeretettel, illetve ma ünnepelnek még Tilda és Kelvin nevű hallgatóink is, bár most, ahogy kimondtam, hogy jó estét, kicsit elgondolkoztam ezen, hogy valójában este van-e vagy sem. Hát télen feltétlenül estének számít, azt hiszem. Ez az időpont, bár akkor sem biztos, de most azért egy kicsit máshogy élünk, hiszen sokszor még este 10 órakor is kint vagyunk a szabad levegőn, szóval nem is tudom, ki hogy érzi. Azt is mondhatom, hogy kellemes délután, de jó reggeltet is, hiszen van, aki most kell, ugye, hát aki például más időszakban dolgozik. Jó, ebben most ne is menjünk bele, meg amúgy is mindenki érti. A folytatásban Beethoven első C-dur szimfóniájának 4. tétele következik a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Nők, kilométerek, közösség, avagy futó ünnep a Városligetben. Hogy mikor és miért pont ez lett a cím, ezt már is megbeszéljük a vonalban. Itt van velem Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda versenyigazgatója. Már az első három szó, a nők, kilométerek, közösség is felvet egy-két kérdést, amelyre szeretnék választ kapni. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
2: Szép napot mindenkinek!
1: Mi nagyon szeretjük a hölgyeket, ebben egyetérthetünk, de miért vannak ők kiemelve itt a legelején? Ennek nyilván nyomós oka van.
2: Nagyon-nagyon régen, még 1989-ben rendeztük az első csak nőknek szóló futóeseményt. Eléggé úttörők között voltunk a világon, de 6-8 esemény már akkor is volt Európában, ennek ugye több mint 30 éve. És akkor az azért volt fontos, mert az induló amatőr futó mozgalomban nagyon-nagyon alacsony volt a hölgyeknek a részaránya, és igazából senki nem tudta, hogy ez miért nem nő olyan gyorsan, mint a férfiaké. Csak egy számot mondjak, ma már több mint 50% egy nagy futóesemény a hölgyek aránya, abban az időben ez 10% alatt volt még Magyarországon is. És azt gondoltuk, és azt gondolták sokan Európában, hogyha van egy csak hölgyeknek szóló, nagymamáknak, kislányoknak, anyukáknak szóló esemény, akkor ez fölhívja a figyelmet, hogy ő nekik is nagyon fontos a mozgás, és jönnek. És ez úgy be is vált körülbelül. Ma elmondhatom, hogy Európának nincs olyan zegezuga, ahol ne rendeznének női, csak nőknek szóló futóeseményeket, és ebben Budapest gyakorlatilag úttörőként az élen volt és az élen van. Mindig mi gyakorlatilag már rendeztünk több mint 50 futóversenyt, a mostani az éppen a 31. ennek az eseménynek a sorában.
1: Úgy folytatódik egyébként a sajtóközlemény, hogy vasárnap ismét a nőké lesz a főszerep a Városligetben, tehát ebből kiderül, hogy vasárnap és a Városligetben futnak. Én tudom, hogy minden olyan futással kapcsolatos rendezvény, amiről mi itt beszélgetni szoktunk, az vagy már, mire a beszélgetés szakaszába érünk, betelt, mondjuk a jelentkezők számát tekintve, vagy roppant népszerű itthon és külföldi futók körében. Mi a helyzet most ezzel?
2: Hát nagy öröm van, itt mosolygok, ezt a hallgatók nem látják, hiszen hosszú évek után ismét több mint 10 000 hölgy nevezett, és a mai napon még, akik nagyon sietnek, be tudnak nevezni, és korlátozott számban a helyszínen is lesz még lehetőség. Ez egy nagy álomszám volt, ez Magyarország 5. futóeseménye, amelynek a létszáma, a nevezési száma meghaladta a 10 000 főt. Az is nagy öröm, hogy idén elkezdtük a nemzetközi kommunikációt, és néhány száz hölgy megérkezett külföldről is ebbe a csodálatos városba. Térjünk vissza a Városligethez. Nagyon fontos, hogy a Városliget felújítás alatt az elmúlt időszakban ki kellett költöznünk a Népligetbe, ami hát nem a legcsodálatosabb pontja Budapestnek, úgyhogy most visszajutottunk, a Hősök teréről fognak rajtolni, Andrássy út, Dózsa György út, Ligetben egy kis kacskaringózás után érkeznek be a célba és a Nagyrét mellé. A Nagyrét az tényleg nagy, és dugig lesz kiállítókkal, érdekes pontokkal, női fesztivállal, tehát egy igazi, fantasztikus, csajos hölgy nap lesz, ahol a legfontosabb azért maga a futás.
1: Akkor a futásról még annyit, hogy egy táv lesz, több táv lesz, lehet válogatni, vagy az van, ami van?
2: Több táv van, tehát ez igazi női futófesztivál, mozgásfesztivál, a 10 kilométer a leghosszabb, erre majdnem 3 000 jelentkezőnk van, ez egy nagyon-nagyon szép szám ismét. 5 kilométer, ami kezdőknek nagyon kellemes táv, 2,5 kilométer, aki úgy ismerkedik a futással, meg ott akar lenni. Emellett van egy 3 fős váltónk 1,5 kilométeren. Nagyon népszerű a családi futásunk, ami azt jelenti, hogy 1000 méteren kéz a kézben futnak a családok. Ide férfiakat is és kisfiú tesókat is beengedünk, az összes többi távra csak kimondottan hölgyeket. Ez valamikor csak itt is csak anyukák és kislányok vehettek, de hát ott voltak a síró kisgyerekek az úton, szurkoltak apával, a tesónak meg anyának, de hát az így nagyon
1: nem futhatnak.
2: Igen, és akkor azt mondtuk, hogy jöjjenek az apukák is, az 1 kilométer egy családi futás, tehát a családot egyesítjük ebben, és nem megosztjuk. Van gyaloglás 2,5 kilométeren, és nagyon-nagyon sok idős van, ez nagy örömünkre, de idén egy érdekesség például, hogy van egy gyors gyaloglás, ami a futás és a gyaloglás között van, ezzel is van mintegy 100 nevezőnk, kíváncsian vagyunk, hogy ez hogy fog elsülni. A nagyvilágban ez power walkingnak nevezik, megpróbáljuk és meglátjuk, hogy be lehet-e vezetni ezt a kategóriát a budapesti futóversenyekre, és ami idén a nagy-nagy-nagy újdonság, a tavaszi és az ősi siker után egy FODIS esélyegyenlőségi futamot hirdetünk meg először a 31 év során, ami azt jelenti, hogy fogyatékkal élők és az őket támogató épek együtt 1000 métert kocognak, sétálnak, tesznek meg babakocsiban, akár vakon látássérültként. Azt gondoljuk, hogy a Vivicsétel és a maraton sikere mellett, ahol ezt már évek óta rendezzük, ez is valószínűleg ott lesz. És nagy úgy szervezzük, hogy a családi futás közelébe van, tehát a családi futás részvői rá tudnak nézni, és azt gondoljuk, hogy az érzékenyítés, az edukálás szempontjából nagyon-nagyon fontos, hogy gyerekek lássák. De hát a futóversenyeken hozzá kell tenni, hogy nagyon sokan indulnak a hosszabb távokon is, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, és itt soha senki nem néz félre, itt ők ugyanolyan szerves része az eseménynek, mint az épek. És ugye a kedvenc mondatom, amit el kell mondani, hogy én nagyon imádom, amikor egy kerekesszékben ülő azt mondja, hogy lefutottam a maratont. Ez mindig könnyet csal az ember szemébe, ez egy fantasztikus dolog, és ez mutatja, hogy egyek vagyunk, itt élünk, egy földön, egy városban.
1: Bizony. Tehát, hölgyeim és uraim, de elsősorban hölgyeim, nők, kilométerek, közösség, futó ünnep a Városligetben vasárnap. Számítsanak az autós kedves hallgatók korlátozásokra a futók miatt, de a családok is kilátogathatnak, kistesók és apukák is, kisgyermekek és apukák is lehetőséget kapnak, hogy egy kicsit befussanak. A további részleteket az aldinőifutógála.hu oldalon is megtalálják. Kocsis Árpáddal beszélgettünk erről a vasárnapi programról, ami tehát a Városligetben és a környékén lesz. Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda verseny igazgatója. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Köszönjük szépen.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját Magyarország egyik legnépszerűbb showzenekara, a Gruppenswing. A jubileum alkalmából a formáció vasárnap a Várkert bazárban ad jubileumi koncertet. A zenekar az elmúlt 2 évtizedben a minőségi szórakoztatás védjegyévé vált, ötvözve a klasszikus swing korszak eleganciáját a modern popzene dinamizmusával. Produkciójuk sikerének titka a 9 tagú felállásban rejlik, ahol a virtuóz fúvós szekció és a lüktető ritmus szekció tökéletes összhangot alkot. A zenekar arca és egyik motorja Mudzsahid Zoltán, aki immár 7 éve erősíti a csapatot karizmatikus énekhangjával. Ezen az esten a közönség egy igazi zenei időutazásra számíthat, ahol az elmúlt évek legmeghatározóbb dalai csendülnek fel, garantáltan megmozgatva a hallgatóságot. A hétvégén a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont a Fix June-nak, ahol a kortárs dizájn és a nyári piknik hangulat találkozik egymással. A kétnapos rendezvényen közel 100 kortárs alkotó mutatja be munkáit, köztük kifejezetten erre az alkalomra készült új kollekciókat és különleges tárgyakat is. A múzeumot közösségi térré alakították át, lesz DJ és gasztronómiai élmény is. A program része egy szabadtéri beszélgetés is, amely a fenntarthatóságot, az újrahasznosítást és a kortárs dizájn világát járja körül. Ősszel és télen a Haydnneum Régi Zenei Központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak majd. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba Aldona Bratnyik és Naruhiko Kawaguchi kamara koncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátái hangzanak el, a Vashegyi György vezette Purcell kórus és Orfeó zenekar, valamint a kiváló hazai szólisták mellett olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith és Christian Imler. Az évet végül az Ensemble Variabile koncertje zárja Mendelssohn és Brahms kamaraműveivel. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten lassú a haladás a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton. A Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek. A 101-es és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat egyik irányban sem. A 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé nem érinti a Terv utca megállót. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig rendezvény utómunkái miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Lezárták a második kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz módosított útvonalon jár, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en, Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a Clotilde napot ismerhetik meg, és ehhez kapcsolódóan a Clotilde paloták történetét. Mikor van Clotilde nap, azaz a Clotildok névnapja?
2: Június 3-án.
1: Ezért beszélünk akkor tehát erről. A Clotilde paloták kapcsolódik ehhez a névhez, vagy valami teljesen más a történet?
2: Van köze hozzá, a történetből ez is kiderül, és hát valóban ahhoz a két palotához látogatunk, amelyet szerintem nagyon sok fővárosi ismerhet, a Clotilde és Matilde paloták, ugye a pesti oldalon az Erzsébet híd pesti hídfőjénél vagyunk. Ugyanis az első két híd után, a Lánchíd, illetve a Margit híd után a beszedett hídvámok akkora bevételt generáltak, hogy ez lehetővé tette két további híd megépítését, és erről törvénycikk is született, amely előírta a fővám téri, később ugye Szabadság, azaz Ferenc József hídnak az építését, illetve az Eskütéri hídnak az építését, ez lett aztán az Erzsébet híd. Az Eskütér az a ma március 15-e tér néven ismert tér, és a nevét onnan kapta, hogy 1867-ben, ugye a kiegyezéskor Ferenc József a megkoronázása után a fővárosi plébánia templom előtti téren felállított emelvényen tette le az esküjét. Tehát így lett ennek a térnek a neve, Eskütér. Ez a tér különben a pesti történelmi belváros egyik leghatározóbb helyszíne volt, ugyanis itt állt akkor a piaristák rendháza és iskolája, itt állt a belvárosi plébánia templom is, amely itt van a mai napig is, illetve a szomszédban nem túl messze volt a régi pesti városháza is. Úgyhogy végül a híd megépítése kapcsán az a döntés született, hogy a mai Rákóczi utat kivezetik az Eskütérre, tehát így kötötték össze gyakorlatilag a pesti részt ezzel az épülő híddal, és az útba lévő épületeket pedig lebontják. Ekkor bontották le a plébánia épületét, ahol például Liszt Ferenc töltött sok időt, és a bontásra kijelölt épületek közül végül csak a plébánia templom menekült meg pénzhiány miatt, úgyhogy örülhetünk neki, hogy ez a templom ez nem esett.
1: Nem volt. Viszont felszabadultak telkek.
2: Igen, és hát ezek lettek a főváros legértékesebb területei, úgyhogy megérthetjük, hogy a három legfontosabb telket az uralkodó család szerezte meg. A két központi helyen fekvőt Clotilde Mária főhercegné, József Károly főherceg felesége szerezte meg, a harmadikat pedig maga a király Ferenc József. Úgyhogy itt jön be a Clotilde kapcsolat, tehát József Károly főherceg felesége volt Clotilde, és ők vették meg ezt a két telket. A főhercegné felkérte a nagykörúti New York palotával jó nevet szerzett Korb Flóris Gigel Kálmán építészpárost. Korábban Hausmann Alajos irodájánál dolgoztak, és ők készítették tehát el a terveket. A két építész angol barokk stílusú ikerpalotát álmodott meg a út szélén fekvő két telekre, és ez a két palota tulajdonképpen az épülő híd kapujaként is szolgált volna a tervek szerint, aztán ez így is történt. Először a déli palota építéséhez kezdtek hozzá, és ezt követte majd az északi palota építése.
1: A kor vívmányait mennyire használták ezekben az épületekben, palotákban?
2: Több ilyen vívmány is alkalmazásra került. A földszint és a félemeleti részek érdekessége például, hogy vas szerkezettel épült, amit faragott kővel burkoltak be. Ezeken a szinteken, ahogy ez akkoriban szokás volt, üzlethelyiségeket alakítottak ki. Az első emeleten egyesületek és társaságok számára hoztak létre helyiségeket nagy belmagassággal, a második és harmadik emeleten pedig bérlakások kaptak helyet. Ezeknek a lakásoknak az volt a különlegessége, hogy a fűtést zsolnai cserépkályák biztosították, és itt állították szolgálatba a főváros első liftjét is, tehát ez is egy újdonság volt.
1: Milyen adatok vannak még ezekről az épületekről?
2: A saroktornyok, amelyek a mai napig meghatározó elemei a városképnek, 48 méter magasak, és a csúcsukat a főhercegi korona felnagyított mássai ékesítik. És itt jön be az a városi legenda, hogy a déli Clotilde palotát a pesti köznyelv szereti Matildnak hívni. Ennek a névnek a mögöttes történetére igazából semmi forrásunk nincsen. Azt tudni véljük, hogy a korszakban élt egy Matilde nevű családtag, de ő bőven az épület elkészülte után született. Viszont ennek az épületnek az aljában nyílt meg annak idején a híres belvárosi kávéház, aminek Krúdi Gyula volt látogatója, ezért most ugye nem régiban adták át azt a zsáner szobrot, amely Krúdit ábrázolja, hajdani belvárosi kávéház mellett.
1: A paloták környezete milyen volt, hogy alakították ki?
2: Akkoriban két szobrot is felállítottak itt a paloták környezetében. A déli palota előtt 1908-ban Verbőci Istvánét, az északi előtt pedig Pázmány Péterét 1914-ben. Mind a két szoborról az fontos tudni, tudni, hogy tagja volt annak az úgynevezett 10 szobornak, amelyet főváros kapott Ferenc Józseftől ajándékba. Ez a 10 szobor akkor készült el, amikor egyszer megállapításra került Ferenc József is megállapította, hogy nincs elég köztéri szobor a fővárosban, és ő adományozott jelentős összeget arra, hogy 10 szobor jöjjön létre. Ezek a következők voltak, felsoroljuk őket csak pontosság kedvéért. Szent Gellért szobra, Anonymus, Hunyadi János, Verbőci István, Tinódi Lantos Sebestyén, Zrínyi Miklós, Bocskai István, Betlen Gábor, Pázmány Péter és Pálfi János. Egy-két szobor eltűnt az évszázad folyamán, de a legtöbb az megvan a Kodálykörömdön, a Hősök terén, illetve akár a Horváth Mihály téren, ahova Pázmány szobor került. Tehát a szobroknak a jó része az a mai napig fellelhető és megtekinthető.
1: Lassan elérkezünk az első világháború időpontjához, és ez milyen hatással volt?
2: Igen, hát a háborús nehézségek a Habsburg családot is elérték, úgyhogy 1917-ben kénytelenek voltak eladni a palotákat, ekkor egy magyar földbirtokos vette meg őket, és ettől kezdve szinte követhetetlen a két palota sorsa. Azt tudjuk, hogy a főváros második világháborús ostroma alatt mind a két épület találatot kapott, az északi Klotild palota súlyosabb sérüléseket szenvedett, elégtek például az üzlethelyiségek faragott portáljai. Ezután pedig tovább folytatódott ez a 20. századi zivatalos történelem, megsérültek a zsolnai csempék, az öntött vas elemek, ezek jó része elpusztult, és az első emeleti helyiségeket is átalakították a kor szelleme szerint. Irodákat helyeztek el bennük. Aztán a déli Klotild palota előtti Verbőci szobrot az ostromot követő szobor döntögetések tüntették el. A Pázmány szobora szerencsésebb volt, egészen 1958-ig állhatott a helyén, és ekkor szállították át a 8. kerületi Horváth Mihály térre, úgyhogy ennek ez lett a sorsa.
1: Felújítás, műemlékvédelem, gondolom, ez következett most.
2: Igen, hát főleg a rendszerváltás után azért ezt láthattuk, akik ott az Erzsébet híd vagy a Ferenciek tere környékén jártunk, hogy ez a két palota hol az egyik, hol a másik, hol mind a kettő állandóan felállványozva. Ilyen-olyan felújítás alatt volt, több szálloda is megjelent az épületben. Ami a jelenlegi helyzet, az, hogy a déli palotában van a Matild Palace Hotel, az északi palotában pedig tényleg most az elmúlt hetekben, hónapokban nyílt meg egy új szállodaláncnak az egyik égköve, a St. Regis Hotel, ami tényleg nem volt még eddig Magyarországon, úgyhogy két gyönyörű új hotel van, igyekeztek tényleg a műemléki szempontokat figyelembe véve helyreállítani az épületeket, és hát ennek köszönhetően számos olyan értékes részlet tért vissza, amely a II. Világháború alatt vagy után megsérült, illetve elpusztult. Úgyhogy elmondhatjuk, és én nagyon örülök neki, hogy végre egyik palota sincs felállványozva, mind a kettő régi fényében ragyog, tényleg beragyogva, keretezve a Ferenciek terét, és hát tényleg egyfajta kapuja az akkor épült Erzsébet hídnak.
1: Nagyon köszönöm.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt László Boldizsár, operaénekes, előadó művész, akit hamarosan június 25-én és 27-én nézhet meg a közönség a Margit szigeten. Két egyfelvonásos operáról van szó, az egyik a Parasztbecsület, a másik pedig a Bajátszók, ebben látható majd ő. És aztán 5 és 6 óra között az Illúziók voltak fókuszban Blénesi Ágnes Grétával, az Illúziók Múzeuma igazgatójával, amikor a szem becsap, de az agy tanul, ugye ez egy egészen különleges dimenzió. Én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Borisz technikusnak, mindenkinek jó pihenést. Holnap reggel Gaskó Balázs várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilac.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Holnap ismét napos idő lesz. 3 év múlva állhatnak szolgálatba az uniós forrásokból vásárolt motorvonatok. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak azbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós pénzből legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, amelyek a többi közt Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Ezek a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaidz Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a Szabadkikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1 információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével.

0: 2-1-en. A nemrég felújított Karmelita kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként, de ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Holnap ismét napos idő lesz. 3 év múlva állhatnak szolgálatba az uniós forrásokból vásárolt motorvonatok. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak azbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós pénzből legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, amelyek a többi közt Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Ezek a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Újabb területeken mutatták ki az azbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is azbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaidz Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. A keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatolóhíd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban található. A teret a Veselényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső Erzsébet városiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű sakktere lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: egyen. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festékszprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hidat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolos szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Holnap ismét napos idő lesz. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak azbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az azbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is azbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupolacsarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt. Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Papp László Budapest Sportaréna Budapest és Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka. A Puskás Ferenc stadion szomszédságában a 2-es metró és az 1-es villamos Puskás Ferenc stadion megállójánál található. Elődjét, a Kis István tervezte Budapest sportcsarnokot 1982. február 12-én avatták fel. Az épület a leningrádi jubileumi sportpalota mintájára épült, bár annál valamivel nagyobb lett. 12.500 nézőt tudott befogadni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A Szlovén Posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A Szlovén Posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gumoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dunakorzón épült ki a 20. század elején a híres szállodasor, a Carlton, a Bristol, a Hungária és a Ritz, ahol 9 Dunára néző kávéház működött. A teraszok egymást érték, ide jártak a felső középosztálybeliek ismerkedni, élvezni a panorámát és a lüktető társasági életet. A Dunakorzón nem voltak merev szabályok, felületes vagy csak vélt ismerettség is feljogosított a köszönésre vagy beszélgetésre. A II. Világháború óriási pusztítást végzett a pesti rakpartnak ezen a szakaszán. A mai található szállodasor az 1960-as évek végén épült fel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a Magyar Dolgozók Pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigás szűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Venyrép Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A Szlovén Posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A Szlovén Posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Haris Park étterme, a Bobo Restaurant neve két szó, a bohém és a burzsoá összevonásából származik. A Nyugat-Európában már ismert kifejezés az új elitet takarja, egy társadalmi réteg, egy társadalmi stílus megjelenítője. A Bobo egy városi, környezettudatos idealista, a korábbi burzsoázia 21. századi megfelelője, az új korszellem és a korszak kihívásainak jegyében kreatív, jómódú, bohém, környezettudatos, városi és világpolgár. Az 1980-as évek jappiaihoz képest konformistább bobók számára a kulturális tőkebirtoklása, annak miensége és mennyisége jelenti a legfőbb értéket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyocskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A Dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.